0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best.

0: nagyon jól vesztem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A résztvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ér célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rekord az elmúlt a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
3: 3400 elsőhelyes jelentkező közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési terület a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szelúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Décsi Dorottya, diákpolgármester. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiunknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
4: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apróbata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen három kategóriában is öcsillagos minősítést szereztek, között a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét öcsillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
5: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt! Reméljük, hogy kellemesen telt a hétvége, és sikerült jól feltöltődni, vagy legalábbis valamennyire. A naptár szerint már augusztust írunk, de a nyár még javában tart, még van egy hónapunk. Érdemes minden napsugarat kihasználni, és az a helyzet, hogy jut is. Ma belőle bőven indul a hét a Best FM-ben. Ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, Herminákat fogunk ma felköszönteni, és a születésnaposok között. Gárdonyi Géza nevét azt gondolom, hogy itt Magyarországon senkinek sem kell különösebben bemutatni. Többek között neki köszönhetjük az egri csillagokat. Lévai Sándor bábszínész is a mai napon született, neki például a Süsű karakterét köszönhetjük. Martin Sheen színész is itt van a születésnaposok között, valamint Jan Szakata. Mindenkinek sok boldogságot, hogyha ma ünnepel. 1492-ben járunk, szintén augusztus 3-án, vagyis a mai napon. Ekkor indult útnak Kolumbusz Kristóf három hajója, és ez az expedíció vezetett később Amerika felfedezéséhez. Mi pedig felfedezzük ezt a mai napot, legalábbis elkezdjük így 6 óra után, gondolom az első kávéval, az ébresztő slágerekkel. További jó nyarat és szép hetet!

tartal az új hét, és lényegében most ismerkedünk meg az augusztussal. Időjárás jelentés a folytatásban. Azt mondják, hogy ha augusztus elején sok a napsütés, akkor jó lesz a szőlő, és bőséges a gyümölcs termés. Hát ezen nem fog múlni, szikrázó napsütés várható ma. Jóformán nem is lesz felettünk felhő. Lényegében ma sem várható semmiféle változás, csapadék nem érkezik. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, és még reggel hajnalban sem lesz hideg, sőt kifejezetten meleg, mert a minimumok csupán 25 fok körül alakulnak, délután pedig 40 fokig forrósodik ma is a levegő Nyíregyházán. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentráció képességünk is, ráadásul az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, vagyis dobjunk a fejünkre egy szalmakalapot minimum, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, lehetőleg hűtve, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A kánikula a mai nap folyamán így hétfőn is izmosan velünk lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a pótfelvételi, fizetős lesz szombaton a parkolás, élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen, több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú, egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pult felvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pult felvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír.hu Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A búzatéri, a józsavárosi, az örökös és sóstói piac, valamint a Tokai úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kórus-zene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb.

0: Yeah, come on. Yeah.
1: Itt a hétfő reggel szépen lassan találkozhatunk az utakon. Van a pár információt, amit érdemes majd fejben tartani. Megkezdődött a kátyúzás a Kosbor utca és a Pazonyi út csomópontjában. A munkálatok miatt pedig lezárták a Pazonyi út érintett szakaszát. A forgalmat elterelik, és a gyalogos átkerőhely használata is korlátozott. Egy meghibásodott távhővezeték javítása zajlik a Bethlen Gábor utcában. Itt a munkálatok miatt az erőművel szembeni járdát és a kerékpárutat ideiglenesen lezárták. Közműfedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es fiút Kert utcai szakaszán, ezért útszűkületre és sávelzárásra kell majd számítani, és ha megyünk a 41-esen, akkor Baktalórán, tehát a térségében aszfaltoznak, de a 26-os és a 28-as kilométer szelvény között van ez, és itt is félpályás útzár van. Indulás előtt és útközben is igyon elegendő vizet, nagyon meleg lesz ma, már enyhe kiszáradás is csökkentheti a figyelmet, és soha senkit ne hagyjunk parkoló autóban, gyermeket, idős embert, vagy pedig háziállatot, még csak néhány percre sem. Nyilván a jármű belsője nagyon gyorsan, életveszélyesen felforrósodhat. Jó utat!

Tick-tock. Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, itt a Best FM, ez a Best reggelin, Simon Norbert vagyok. Bye-bye július, hello augusztus. Na ez az, amikor a pohár félig tere van, vagy pedig félig üres. Mondhatjuk, hogy a nyárból már csak egy hónap van, de azt is mondhatjuk, hogy még mindig van a nyárból egy hónap. Ráadásul augusztus elején már megkezdődik a napraforgó betakarításának előkészítése, és nálunk itt Szabolcs megyében is sok helyen láthatunk hatalmas aranyló táblákat, amely a nyár egyik legszebb látványát nyújtja, ha utazik, érdemes majd ezeket megnézni. És a hőségriadó miatt továbbra is életben van a vörös kód. A 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekeket, az időseket, a fogyatékossággal élő embereket és a krónikus betegségben szenvedőket viseli meg, valamint a hajléktalanok még nagyobb veszélyben vannak itt a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra, hiszen ma is Nyíregyházán akár a 40 fokot is átléphetjük, csapadék pedig továbbra is a láthatáron sincsen. Teszem hozzá, hogy sajnos. Herminákat köszöntünk fel, és a friss hírek után pedig indítjuk a hetet, az új hetet, hiszen augusztus 3-a van, az aktuális horoszkóppal. Szép hetet!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterület felügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az irtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kalcsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kirek leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Jó reggelt ismét a fedélzeten, én Simon Norbert vagyok, remélhetőleg mindenki jól van, jól érzi magát, jól telik a nyár, és akkor meg is ismerkedhetünk ezzel az augusztusi hónappal, hiszen már 3-a van, augusztusi napsütés, új hét, könnyed lendület, nagyjából ez lenne a program a mai napra. Na meg a horoszkóból kiderül, hogy ez tényleg így lesz. Jönnek szépen sorban a csillagjegyek, nyit a kos, a hét első napján ne akar egyszerre mindent elérni, a kánikulában most az lesz a legerősebb lépésed, ha okosan osztod be az energiát és hagysz időt magadnak is. Bikák! Az augusztusi meleg arra emlékeztet téged, hogy a nyár még tartogat szép pillanatokat, ma egy kis kikapcsolódás délután ugyanannyira fontos lehet, mint a teendőid. És az ikrek, könnyen azon kaphatod magad, hogy már a következő nyári programot tervezgeted, hagyd, hogy ez a lelkesedés most végig kísérje a hétfőt, mert hogy jó kedvet visz a napodba. És a rákok, ma különösen jól esett, hogyha nem zsúfolod tele a napodat, a nyugodtabb tempó segíteni fog abba, hogy estére is maradjon energia arra, amit igazán szeretsz. És az oroszlánok, az augusztus neked kedvez, magabiztosnak és sugárzónak érezheted magad, de egy apró siker, vagy pedig kedves visszajelzés még inkább meg fog ebben erősíteni. Szüzek, te pedig ne bosszankodj, hogy a nagy nyári meleg miatt lassabban haladnak a dolgaid, ma a türelem sokkal többet hozhat, mint a sietséged. És a mérlegek, a hétfő szépsége most az apró részletekben rejlik, egy nyári virág, egy hűsítő fagylat, vagy egy kellemes dallam is mosolyt fog majd csalni az arcodra. Már ennyi is elég egy jó hangulathoz. Skorpiók, te pedig ma tényleg csak azzal foglalkozz, ami valóban fontos. Ha elengeded a felesleges zajt, sokkal tisztában látod majd, hogy merre szeretnél haladni. És jönnek a nyilasok, a nyári szabadságérzés még hétfőn sem hagy nyugodni. Már egy rövid séta, vagy pedig spontán találkozó is olyan érzés fog adni, mintha egy mini vakáción lennél. Bakók, a hét elején nem kell bizonyítani senkinek még. Haladj tehát a saját tempódban, és meglátod, hogy estére több mindent elvégzel, mint ahogy még most ezt így reggel gondolod. Vízöntők, nálad pedig egy szokatlan ötlet, vagy pedig kreatív megoldás indítja a napodat. Ne félj eltérni a megszokottól, mert ez most jó döntésnek ígérkezik. Valamint a halak, az augusztusi jégbolt különleges nyugalmat hozhat számodra, persze majd este. Hogyha este kilépsz egy kicsit majd a szabadba, könnyebben magad mögött hagyod a hét első napjának a fáradtságait, szóval egy esti sétát mindenképpen iktasd be. Egy új hét is indulhat könnyedén, egy korty hideg limonádéval, akár a kávé helyett, egy mély levegővel, és azzal a tudattal, hogy a nyár legszebb napjai még mindig előttünk állnak. Legyen az akkor a mai motto a hétfői, így augusztus 3-án a Best FM-től, itt a Best reggel, a legfontosabb nyíregyházi hírekkel és országos történésekkel.

0: hallgatunk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, Nyíregyháza, a hétfő van, augusztus 3-a, és időjárás szempontjából ma is folytatódik a Kibírja tovább országos verseny. Az ég derült, a nap teljes munkaidőben dolgozik, túlórázni is hajlandó. A levegő pedig olyan mozdulatlan, hogy még a legyek is inkább gyalog közlekednek, hát ami pedig a hőmérsékletet illeti, forró, később még forróbb, és árnyékban is annyival jobb, hogy ott legalább nem látjuk, hogy mi süt ránk. Szél, hát egyáltalán nem várható, abszolút szabadságon van, csapadék, eső. Hát az már csak emlék, a felhők állítólag benyújtották véglegesen a felmondásukat, és a következő napokban lényeges változás nem várható. A kánikula továbbra is ragaszkodik hozzánk, mint a póló a hátunkhoz. Ha pedig délután tojást szeretnénk sütni, akkor elég lesz hozzá egy autómotorház teteje is. Na nézzük akkor a számokat, ma délután Nyíregyházán 37 fok várható. Amúgy rekordot nem fogunk dönteni, mert 2017-ben még melegebb volt a mai napon, pontosan 40,1 fok, és a héten a legforróbb nap úgy néz ki, hogy szerdán lesz, kereken 42 fokkal.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

nyáron érdemes úgy indítani a napot, hogy rögtön egy-két pohár vizet letolunk szuszira. Tudják ezt sokan, ez látszik például a vásárlási statisztikából. Beindult a pánikvásárlás, több településen is kartonszámra veszik az ásványvizet. Az ivóvízellátás körüli aggodalmak miatt persze. Sokan attól tartanak, hogy a kánikulában vezetékes víz nélkül maradnak, ezért tömegesen vásárolták az elmúlt hétvégén az ásványvizet. Ekközben pedig a hatóságok és a honvédség is segítséget nyújtanak az érintett területeken, ahol lajtos kocsikkal és zacskós víz osztásával próbálják enyhíteni a helyzetet. Kisboltok és bizony nagyobb áruházak dolgozói is arról számoltak be, hogy a hétvégi bevásárlások alatt a megszokottnál jóval több palackos víz került a vásárlók kosarába, de egyelőre nincsen szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, szükség esetén pedig naponta többször is újra tudják rendelni az árut, ezért a következő napokban sem várható készlethiány ásványvízből. Minden esetre ilyenkor esik le az ember fejében a tantusz, hogy annyira természetes minden, hogy felkapcsoljuk a világítást, akkor a lámpa az világít, ha pedig megengedjük a csapot, akkor a víz az jön. De hát ez nem mindig van így. Érdemes az embereknek is sokkal-sokkal felelősség teljesebben gondoskodnia a saját környezetéről. Tombol tovább a nyár, a mai napon így hétfőn augusztus 3-án 37 fok várható Nyíregyházán, és most pedig nem hogy várható, hanem jön a No Doubt itt a Best reggelben.

A második hőhullám elérte Magyarországot, volt már ebben részünk, hát a mostani sem lesz kutya. Úgy néz ki, hogy szerdán lesz a legmelegebb Nyíregyházán, akkor akár a 42 fokot is meghaladhatjuk. És bizony az országot sújtó rendkívüli hőség és az energiaválság miatt többen bírálták, hogy a Sziget Fesztivált a jelenlegi helyzetben is megrendezik. A szervezők szerint azonban a rendezvény nem veszélyezteti Magyarország energiaellátását, mivel szükség esetén saját aggregátoros rendszerrel teljesen függetleníteni tudják magukat az országos hálózatról, és azt is hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a fesztivál energiaigénye is folyamatosan csökken, és azt is elmondták, hogy a vízfelhasználás terén is fenntartható megoldásokat alkalmaznak. A fesztivál teljes területén ingyenes ivóvíz utántöltő pontok működnek, ezzel pedig igyekeznek ösztönözni az újratölthető kulacsok használatát, és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét. Ráadásul a pormentesítéshez felhasznált víz pedig a hajógyári sziget kavicsos talaján keresztül visszaszivárog a Dunába, így természetes körforgásban marad. A Sziget Fesztivál idén megújult formában jelentkezik, és idén már nem csak csupán zenével várja a bulizni vágyókat, hanem ha úgy van, és óriási a szerelem, akár még össze is lehet házasodni.

Jó reggelt, itt a Best reggel, itt a hétfőn pedig Simon Norbert vagyok, és a mai naptól, augusztus 3-ától takarékoskodunk a szökőkutakkal, ugyanis a sóstói zenélő szökőkút a korábbi 11 és 23 óra közötti működés helyett a mai naptól naponta 12 és 18 óra között üzemel, és az átmeneti időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek, a zenei aláfestés és a díszvilágítás a szünetel. A tófürdőbe járat előtt található hosszanti szökőkút szintén minden nap 12 és 18 óra között működik majd, és ugyancsak díszvilágítás nélkül. De nem takarékoskodunk a hírekkel. A legfontosabb tudivalók információk Nyíregyházáról. Pontban 8 órakor érkezett

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a pótfelvételi. Fizetős lesz szombaton a parkolás. Élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen, több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú, egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pult felvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pult felvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír VV Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A Búzatéri, a Józsavárosi, az Örökös és Sóstói piac, valamint a Tokaji úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kóruszene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Hétfő van, augusztus 3-a, és a mai napon is a legfontosabb, hogy napközben ne engedjük túlmelegedni a lakást. A nap sütötte oldalon érdemes lehúzni a redőnyöket, vagy pedig behúzni a sötétítő függönyöket, mert így a falak és a bútorok kevésbé fognak felforrósodni, és az ablakot sem célszerű egész nap nyitva tartani, csak este. Viszont este pedig sokat segített, hogyha egyszerre több egymással szemben lévő ablakot nyitunk ki. Ez ugye a kereszthúzat, ez pedig gyorsabban kicseréli majd a napközben felmelegedett levegőt így estére. Hát ha nem is sokkal, de néhány fokkal hűvösebb lehet majd a lakás, és ne felejtjük el alkalmazni a régi fiús kolis életmódot, vagyis nem főzünk és nem zuhanyzunk, mert a főzés és a zuhany növeli a páratartalmat, ami megnehezítheti a test természetes lehűlését. Ha meg nagyon éhesek vagyunk, és mégiscsak otthon akarunk valamit összedobni, akkor jó megoldás lehet például a hideg megyleves, a tonhalas saláta, a sárga dinnye krémleves, vagy akár egy könnyed, lájtos cukkini és tészta, közben pedig szólhatnak este is hozzá. A kánikulai vacsorához majd a Best FM slágerek.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat. Az autóban is mindig ez szól.
4: Munka is könnyebben megy veled.
5: Ezt szoktuk hallgatni.
2: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Épp hogy elkezdtük az augusztusi hónapot, hiszen még csak 3-a van, hétfő, de az már látszik, hogy egy nagyon tartalmas augusztus áll előttünk, nyárzáró élménykavalkád várató Nyíregyházán, gasztrofesztiválok, szabadtéri előadások, nemzetközi kórusfesztivál, augusztus 20, Vidor Fesztivál, ez mind-mind itt van a palettán. Augusztus közepén rendezik majd meg a 16. Cantimus nemzetközi kórusfesztivált, amely ismét a világ számos országából érkező énekest és kórust lát majd vendégül. A hangversenyek, folklórest, karvezetői mesterkurzus és a gálakoncert méltán emeli Nyíregyházát a nemzetközi kóruszenek kiemelkedő helyszínei közé. Az államalapítás ünnepén a Váci Mihály Kulturális Központban rendezik majd meg a város ünnepséget, ahol átadják a kitüntetéseket, megszentelik az új kenyeret, valamint ünnepi műsorral készül a Nyírség Tánc Együttes. Augusztus 21 és 29 között pedig immár 25. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Vidor Fesztivált, amely idén 19 helyszínen több mint 120 programmal vár majd minket. És várja önöket perceken belül Molnár József és Szakács Tibi. Jön a csak 10 perc ideje, a téma pedig nem más, mint az öninspiráció.
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Egy nagyon érdekes téma, hát különben sokszor kezdtem így ezt a műsor, de hát egye fene, de nem fognak ebbe csalódni a mai nap folyamán sem, hiszen ma ilyen one man show következik. Na persze nem azért, mert egyedül fogok beszélni, hanem azért, mert ma is egy olyan vendégem lesz, akivel egy jó témát fogunk kitárgyalni. Köszöntök mindenkit, csak 10 perc. A csak10perc.hu weboldalon keresztül hallgathatják vissza az összes adásunkat. Én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár Józseffel beszélgetek, lelkész léleggyógyász barátommal. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szia!
3: Csak 10 percig itt vagyok, szia!
2: Nagyon jó, köszönöm szépen, akkor csökken így az időm, úgyhogy hadarnom kell a dolgokat. Egy hallgató egy rádióban, nem a miénkben, egy rádióban hallott egy beszélgetést.
3: Ez egy teljesen felesleges dolog volt a részéről, más rádiót hallgatni, kikérem magamnak.
2: Nagyon jó, nagyon köszönjük, így van. De ez a mi szempontunkban most jó, mert hallott egy olyan beszélgetést, ami az öninspirációról szólt. És azt mondta, hogy beszélgessünk már egy picit erről, mert ő abban a világban él, abban a hitben, amikor is ő mindig mástól várja ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán neki ez ilyen meglepő volt ez az egész, ami ezzel a témával kapcsolatban ott feljött, és hogy mi a véleménye szakemberként erről a dologról? Egyáltalán van ez? Mi ez? Mit jelent ez?
3: Van, de egy kicsit kezdeném másik oldalról. Tehát még mielőtt az öninspirációról beszélnénk, előtt ugye arról beszéljünk, hogy hogyan él a legtöbb ember. A legtöbb emberről azt mondjuk, hogy általában tudattalanul él. Ez nem azt jelenti, hogy tudatlanul, hanem hogy tudattalanul. Ez ugye egy másik kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nincs tudatosság a legtöbb ember életében. Tehát nem a tudás, hanem a tudatosság az, ami hiányzik. Ugyanis azt láttuk, és abban nevelkedtünk fel nagyon sokáig, hogy tulajdonképpen majd a világunk, a rendszerünk, az államunk, az besodor bennünket óvodába, iskolába szakmát tanulni, onnantól kezdve házasság jön, gyerekek, leéled az életed, nyugdíjas leszel és meghalsz. Tehát gyakorlatilag nagyon nem volt mind gondolkodni, és ez ugye nagyon-nagyon sokáig Magyarországon is, mint egyfajta rendszer működött. Aki ugye gondolkodott, azokat az a rendszer nem nagyon szerette, aki önmagát akarta inspirálni, őket pedig nagy részt pedig még üldözték is, mert miért akarsz te tudatosabban élni, mint a többi? Ezért kaptunk köpenyt, hogy legyünk egyformák, ezért kaptunk nyakkendőt, hogy mindenki egyforma legyen, és igazság szerint egy nagy rendező elvet kellett volna nekünk követnünk, és abból kellett volna mindenkinek a maga boldogságát megtanulnia. Azt mondjuk, hogy a legtöbb embernek nincsen konkrét meghatározott célja vagy elve, ami szerint élne, hanem azt mondja, hogy én hajtom a napokat egyiket a másik után, elvégzem azokat a feladatokat, amelyeket az élet elém sodor, de igazából ebben nincsen semmi előremutató vagy semmi tervszerű. Aki öninspirációval bír, saját magának állít fel feladatokat, elérendő célokat, következő lépést, és tudni akarja, hogy A-ból C-be az út mindig B-n keresztül vezet. Aha. Röviden ennyi.
2: Hát ez szuper, de azért még vannak kérdéseim. Na. Ha már úgy nőttünk fel, hogy egy ilyen közösség inspiráló és egy ilyen közösség felfogású világ alakult ki közöttünk, ez ugye, ezt lehet úgy is érteni, hogy itt ugye nem mindenki ugyanolyan képességekkel rendelkezik éppen, ezért az erősebbek segítik majd a gyengébbek, és így a vezető gondolkodása alapján sokkal jobb lesz az átlag, mint hogy lesznek nagyon jók, és nagyon sok rossz lesz.
3: Igaz, csak erre azt mondom, hogy én most a saját magamra gondolok, akkor én az átlaghoz soha nem akartam tartozni. Aha. Mindig azt gondoltam, hogy az átlagba az nem az én utam. Én azt gondolom, hogy amikor úgy nevelünk fel egy gyereket, hogy merjen saját maga lenni, hogy vallja be, hogy mik azok, amik nem mennek úgy az életében, mint a többieknek, viszont vannak olyan lehetőségei, vannak olyan talentumai, amivel meg több, mint a többi, azt gondolom, hogy akkor az mer valamilyen lenni, akinek ez a valamilyensége, ez a birtokában van. És amikor az ember megvalósítja önmagát, vagy megvalósítja a terveit, álmait, és mindent az életében, és hogyha abban még sikertelenségek vannak, amelyeket én magamnak köszönöm, pihenhetek, akkor itt nem lesz traumás élethelyzet, mert a jónak és a rossznak az ember életében egyaránt van helye, és mind a kettőnek van valamilyen haszna.
2: Aha, egy hallgató küldte rögtön üzenetbe, hogy én úgy lógok ki a sorba, hogy nem állok be. Hát jó, igen. Mondás ez is, igen. Igen. De igen. Lássuk be, hogy azért ennek a közösségnek van egy védőhálója. Ugye te mondtad azt, ugye, hogy a régi felfogás alapján épüljenek lakótelepek, mindenkinek legyen munkája, legyen mindenhol közösség, ennek a közösségnek...
3: És egy nagy olvasztó tégelybe legyen mindenki tulajdonképpen így. Egybezárva.
2: Így van, pontosan, akkor tudjuk kalibrálni ezeket a dolgokat. Azért most sokat alakult ez a világ, azért ebből a szempontból, hiszen elindultak az emberek a saját megvalósítás irányába. Ez az öninspiráció?
3: Ezek voltak annak idején, tudod, a GMK, a palackozott italok boltja, meg a magánzók. Tehát ez így indult el, amit most elmondtál.
2: Igen, meg az voltak ilyen,
3: akik ebből pontosan, akik megpróbáltak ebből kitörni. A Traffic például ilyen volt.
2: Aha, igen. És tulajdonképpen akkor ez így szét is választja ezt az egész csoportot, ugye?
3: Igen, és nagyon érdekes, hogy azt, amiről most beszéltünk, őket úgy hívtuk, hogy meg úgy hívjuk, hogy vállalkozó. Ugye? Ez a nevük.
2: Hát igen.
3: De hogyha most ezt a szót mondjuk egy kicsikét másfajta értelemben használom, akkor azt mondom, hogy vannak, akik vállalják az élet terheit, vállalják a nehézségeket, vállalhatják önmagukat, vállalhatják a sikereiket, vállalhatnak sokkal több munkát, mint mások, ők a vállalkozók.
2: Igen, de hát azért ismerünk olyanokat is, akik azt mondják, hogy nekem kell a biztonság, a garancia, úgy tudok kalkulálni az életemet, nem vagyok kíváncsi, hogy mi a hegy csúcsa, nekem tök jó itt a lankás domboldalon.
3: Ott is kell maradni, mert a legfontosabb dolog, hogy az saját életmódom, a saját környezetem, az egészségem, a lelki nyugalmam és a boldogságom az igenis olyan dolog, amihez nekem mind kell, hogy közöm legyen. Ha én így vagyok boldog a hegy alján, akkor nekem nem szabad felmenni a feléig sem.
2: Tehát akkor nem akar mindenki milliárdos lenni?
3: Nem. És azt gondolom, hogy a világ így kerek. De ha azt mondom, hogy milyen a hobbim, milyen a munkám, milyenek az emberi kapcsolataim, azok engem mind meghatároznak, és ahányan vagyunk, ez annyi féle. És ha beszélsz valakivel az életével, akkor valakinek mindenben csak a félig telt pohár jön, ami nem sikerült teljesen, ami lett csak majdnem, míg egy ugyanilyen élettel egy öninspiráló ember azt mondja, hogy ezt is elértem félig, itt is majdnem a csúcsra jutottam, meg ezt is majdnem megszereztem, és ezért tök boldog vagyok.
2: Aha. Hogy lehet ezt százalékosan elképzelni, mondjuk egy sokasságnál, nem most nem Magyarországra vetítve, hanem úgy általánosságba véve?
3: Ezt nem tudom neked megmondani, amit már mondtam korábban, amikor a jóslást tanították, akkor pont hiányoztam.
2: Akkor hiányoztam. Igen, igen.
3: Ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogy ha mindenki körülnéz a maga környezetében, akkor meg kell néznünk, hogy az öninspirálóból, a saját magából építkezőből, én azt mondom, hogy én a saját környezetemben azt mondom, hogy ebből van egy 30%-nál talán nem több.
2: Aha.
3: Van egy, szerintem egy ilyen 40-50, akik sodródnak az árral, a többiek pedig hol ide, hol oda csapódnak az életük bizonyos fázisában. Van, amikor törekednek arra, amit elmondtál, hogy a hegy alján ott nekünk nagyon jó, csendben, békében. Aztán időnként van egy-egy olyan életszakasz, amiben megpróbál akár még a hegy tetejére is felmászni.
2: Hát azért van veszély egyiknek is, másiknak is, nem?
3: Nyilvánvalóan van veszélye, de én azt gondolom, hogy az életről soha senki nem mondta azt nekünk, hogy nincsenek mellékhatásai, meg veszélyei, de a sikerek is ebből jönnek.
2: Értem.
3: Azt gondolom, hogy amikor valaki találkozik egy pszichológussal, és meri azt vállalni, hogy egy jó személyiségrajzot kapjon magáról interjúk és tesztek elvégzése után, és a pszichológus bemutatja az embert saját magának, akkor ott ezeknek az embereknek látom az arcán, hogy milyen sokszor jön az, hogy ők tulajdonképpen egy-egy ilyen lelki beszélgetés után rájönnek arra, hogy amit eddig tettem az életembe, aha, akkor én ezt azért tettem, gondoltam így, mert akkor én ilyen vagyok, és akkor azt mondjuk, hogy igen, az munkánk egyik legszebb része, bemutatlak téged saját magadnak. És valaki azt mondja, hogy oké, de én ebben változni akarok, tessék nekem abban segíteni, eddig a hegy alatt éltem, a lankán, ahogy te mondtad, azt gondolom, hogy az életem következő szakaszában szeretnék hegyi ember lenni. És akkor ezen lehet változtatni. Mert amíg az embernek élet lehellete van az orrában, addig képes saját magán is változtatni. Ha eléggé utálja azt, amit él, és van benne elég akarás ahhoz, hogy változtatni tudjon.
2: Két gyors kérdés csak a végére, hogy hogy most azt nem értem, hogy aki oda megy hozzád, az nem tudja magára, hogy melyik csoportba tartozik.
3: Nem feltétlenül kell, hogy tudja, de ez nem skandallom.
2: Aha, értem.
3: Az önismeret az nem egy olyan dolog, amivel mindenki rendelkezik. Valamilyennek mindenki ismeri magát, csak az nem biztos, hogy az, ami valóban benne van.
2: Értem. És a végére egy hölgy kérdése, és ez tök jó. Mi van akkor, hogyha a két különböző csoportban lévő emberek összeházasodnak?
3: Izgalmas, érdekes és feszültségekkel teli életük lesz.
2: Nagyon köszönöm, letelt az időnk, én ezt nagyon élveztem. Fú, megint sokat tanultunk. Molnár Józseffel beszélgettem a mai nap folyamán is. Csak 10perc.hu, itt hallgassák vissza az adásokat, és remélem, hogy sok élvezetes percet fognak megint hallani. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked.
3: Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok.

0: Jó reggelt, indul a hét a Best FM-mel, ez a Best reggel, és mit csináljunk hétfőn? Hát persze, hogy foglalkozunk a szombattal, a hétvégével. Ez a szombat amúgy egy kicsit faramúci lesz, mert hogy áthelyezett munkanap lesz majd augusztus 8-a, és éppen ezért szombaton az ügyfélszolgálatok, valamint az állategészségügyi telep nem fogad majd ügyfeleket, ezért érdemes majd az ügyintézést másnapra tervezni, akár hamarabb is. A piacok viszont jó hír, hogy a megszokott rendszerint fognak működni, vagyis a búzatéri piac, a józsavárosi piac, az örökös piac, a sóstói piac, valamint a Tokaji úti vásártér szombaton is a megszokott nyitvatartás szerint fog üzemelni, így a vásárlókat változatlanul várják. Viszont fizetős lesz a parkolás 8-án, vagyis most szombaton Nyíregyházán a közterületi fizető parkolók díjkötelesek, tehát nem megszokásból, hétvégi gondolkodásból parkoljunk, hanem bizony majd fizetni kell érte. Nagyjából ezek a változások várhatóak, ugye augusztus 8-ára, most szombatra, amely áthelyezett munkanap, és ahogy nézem, talán már szombatra egy picit mérséklődik a kánikula, a 40 fokokból visszaesünk egy élhetőbb, nagyjából 31-32 fokra, persze jelenlegi állás szerint, és hogyha semmi nem változik.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Leszek a dal, ami feláz téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá.
1: A legújabb.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
5: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő. Nyíregyháza, a hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökőin fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csaknem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az irtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Makán területeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kalcsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kirek leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy

0: Ánikurai hét az, amit most elkezdünk. Mondom a nyerőszámokat, a mai napon 37 fok várható Nyíregyházán, ez holnap 39, csütörtökön pedig 40 fok. És bizony augusztus 4-éig holnapig, de van egy olyan érzésem, hogy ez még továbbra is elnyúltva lesz. Harmadfokú hőségriasztás van életben. Ez a tartós kánikula különösen az idősekre, a krónikus betegekre, a kisgyermekekre és a várandósokra jelent fokozott egészségügyi kockázatot. Szóval a következő napok extra figyelmet igényelnek. Figyeljünk oda egymásra, ugyanis a fokozott verejtékezés miatt folyadékvesztés alakulhat ki, ami kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz is vezethet, és ronthatja a krónikus betegségek állapotát is, valamint a tartós hőterhelés csökkenti a fizikai és a szellemi teljesítő képességet, növeli a fáradtságot és a balesetek kockázatát, hiszen dekoncentráltá válunk, és bizony a legsúlyosabb következmény a hőguta, amely akár életveszélyes is lehet. Rosszulét esetén az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig mentőt kell hívni, és hát nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy sem embert, sem állatot nem hagyunk az autóba, ha mégis lát ilyet, haladéktalanul azonnal értesítse a 112-es segélyhívót. Persze a nyárnak vannak jó oldala is, ha még nem sikerült volna lebarnulni, szerintem ez ma 10 perc alatt simán meg lesz, még a késő délutáni órákban is.
1: Veszök

0: Jó reggelt, pillancsunk rá az órára, 10 perc múlva 9:30, és nézzük meg, hogy aktuálisan akkor hogy állunk energia kérdésben. A paksi erőmű teljes leállítására egyelőre még nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt és ad majd tájékoztatást. Az erőmű pedig a leállítás követően, mert ez nagy valószínűsége meg fog történni, átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében. Egyelőre viszont nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, ez pedig annak köszönhető, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását, a MÁV pedig a mai napon is holnap 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást, és a takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte. Szóval a következő 5 nap lesz a legnehezebb, Paks várhatóan egyáltalán nem fog termelni, miközben akár 40 fokos hőség is következik ország szerte, és a legkritikusabb időszak továbbra is a 17 és 22 óra közötti időszak lesz. Nyilván, ahogy jönnek már a friss hírek Pakssal kapcsolatosan, rögtön beszámolunk róla itt a Best FM-en.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

szépen elindult a nap, szépen süt a nap, egész nap fogjuk is érezni a bőrünkön. Felhő jóformán nem lesz felettünk, és nagyjából 37 fokig. Emelkedik majd a hőség a mai napon Nyíregyházán, és a legmelegebb pedig szerdán lesz, amikor is a 42 fok sem kizárt, és bizony sokan dolgoznak otthon ettől a héttől. Az állami intézményekben elrendelték a mai naptól, hogy ahol megoldható, a hivatali energiafelhasználás csökkentése érdekében maradjanak otthon a dolgozók, és a lehetőségekhez mérten ennek a bevezetését kérték a piaci vállalatoktól és a munkaadóktól is. Ráadásul valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldtek, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartási lehetőséget ajánlottak fel, mind a gyermekek, mind pedig a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott, bár az oktatási tárca nem utasított kötelezően az intézmények bezárására, hanem erről egyeztetést javasolt a szülőkkel. Van, aki szerint nagyobb problémát okozna az ilyen intézkedés a szabadságolások miatt. Minden esetre többen otthonról dolgoznak ezen a héten home office megoldásban, és közben pedig a háttérből szól ma is a Best reggel. Jó reggelt, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a best.
0: Ez a 103.9

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a meglévő útmunkák környékén számítsanak a járművezetők. Közműfedlapok igazítását és új rácsok beépítését végzik a Kürt utcán, a kivitelezés idejére a parkolót teljes szélességében lezárták, az arra közlekedők fokozottan figyeljenek. A Törpe utcán felmarták az útburkolatot, óvatosak legyenek, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítése folyik, forgalomkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Már egész jól fog menni minden, és bizony a kánikulai hét elindult. A nap ma nem süt, hanem grill programot futtat, nagyjából erre készülhetünk. Én köszönöm a mai figyelmet, a nap elindult, hiszen nem sokára 10 óra, holnap reggel találkozunk újra. 6-tól én Simon Norbert vagyok, a folytatásban pedig jön önökhöz Szendi Hajni a hírek után.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záróállomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a kétnapos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naminból indul, és 130 kilométer megtétele után Nyíregyházán ér célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon-nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok 2026. augusztus 3-án, amikor is a Herminákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát itt a 103.9-en. Hamarosan jön nálunk a névnaptár.

Augusztus 3-a van, Isten éltesse a herminákat, holnap pedig majd a domokosok és a dominikák következnek. A Hermina egy női név, a Herman férfi név női párja, de más feltevések szerint inkább a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze. A 90-es években ritka név volt a Hermina, a Mina, a Minka és a Mina is, és hát jelenleg sincs a 100 leggyakrabban adott női név között. Isten éltesse a herminákat, például Cobel Minka író műfordítót, aki ugye tényleg ős Hermina, csak ugye a Minka verzióját viseli, de ezt a nevet kapta Hermina antalti hercegnő is, József Nándor második felesége, István Nádor anyja.

0: Folytatjuk ma is a beszélgetést Maglóczky Tibor kutyatrénerrel, kutyakiképzővel, és hát ugye az elmúlt adásokban például kutyakiállításokat is fölkerestünk, és akkor szóba kerültek a német juhászok. Hogyha jövünk, megyünk a városban, itt-ott-tamott, akkor láthatjuk, hogy hát ezek a német juhászok ma már nem úgy néznek ki, mint nem tudom én, Rex felügyelő sorozatból Rex. Szóval, hogy egy kicsit megváltozott a küllemük, és Maglóczky Tibor összefoglalta, hogy például a német juhászok esetében már három fajtáról is beszélhetünk. Tehát vannak a mostanában sokat látott, én úgy mondom, hogy leültetett fenekű kutyák, akiknek ilyen rövidebb a hátsó lába. Ezek a kiállításra valók német juhászkutyák. Aztán vannak a sportkutyák, amelyeknek erős az ösztönkészlete, de azért annyira nem. Fordulékonyak, gyorsak és tök jól megcsinálják a feladatokat egy-egy versenyen. És aztán a harmadik csoportba tartoznak azok a német juhászok, akiknél nagyon-nagyon erős az ösztönkészlet, és talán a régi német juhász vonal itt jön vissza, ahol ugye ezt a kutyát például be lehet vetni tömegoszlatásra vagy futballhuligánok ellen. No, hát folytatjuk a beszélgetést még ezen a vonalon, mert hogy azt gondolom, hogy ha nyitott szemmel járunk a kutyák világában, vagy a hétköznapokban, vagy az internet segítségével, azért sok változást látunk manapság. Igen, meg tudod, amikor tényleg azért mennek a keresztezések, meg az agyalások, hogy nem tudom, egy kutya tényleg egészségesebb legyen, vagy stb., azt úgy jobban el tudom fogadni, mint azt, hogy leültetem a kutyának a fenekét, mert jobban néz ki versenyen, meg mit tudom én mondtad, úgy működik, mint egy rugó, de hogy az a kutya előbb-utóbb tényleg itt térd és csípő problémákkal fog küzdködni, ami a kutyának fájdalmas, a gazdinak iszonyat szenvedés, senkinek nem jó, tehát hogy nem tudom, itt biztos vannak erre szabályok, hogy mi az a határa, meddig el lehet menni, ki lehet tolni, de hát ilyenkor az ember csak tényleg ezekbe a szabályoknak a józan eszébe bízhat, nem? Hogy ez jó keretek között
1: marad. Igen, és az a baj, tehát mindig vannak jóhiszemű bírók, jóhiszemű egyesületi vezetők, jóhiszemű tenyésztők, akik tényleg jobbat akarnak, és igen, most ahogy mondtad, te most laikusként mondtad, de ez létező dolog, hogy próbálják akár keresztezni is ezeket a vonalakat, hogy legyen már a kiállításuk, hogyha egészségesebb,
0: hát
1: jobb ösztönökkel rendelkező, tehát egy univerzális középút lenne, igen, a kívánatos.
0: Mert a feladatuk hát is lenne nekik ez, hogy igen, megőrizzék, akkor ez olyan, mint amikor anorexiás modelleket láttunk kifutom, mert jól áll rajta a ruhapon, nem amúgy, de hogy érted, tehát ott is igen, közbe kellett lépni. És mi a helyzet, amit mondjuk mondtam itt a goldenek kapcsán, hogy kicsit monstrumabbak a mostani goldenek, de egyébként alacsonyabbak, és hogy fehérek. Hogy miért?
1: Ez is egy divat.
0: De itt már például az egészségi szempontból nincsen probléma, ez csak egyszerűen jól néz ki a kutya, hogy fehér?
1: Hát a szín, igen, tehát a szín önmagában nem okoz egészségügyi elváltozást a kutyánál, de mivel azért a Goldi is egy viszonylag erős csontú kutya, igen, és egyre kevésbé használják vadászatra.
0: Pedig jó kis kacsavadászok.
1: Igen, tehát a jó Golden azt szereti a vizet,
0: igen,
1: zsákmány szerző ösztöne is van, ugye ezeket puha szájú vadászkutyáknak nevezik, na, mert mondjuk a meglőtt vagy megsebesített vadat úgy fogja meg, hogy nem ropogtatja szét, hanem megfogja, megtartja, behozza, átadja a gazdinak, a vadásznak. Uh-huh. Ezért puha szájú.
0: Na,
1: mondjuk egy őrzővédő fajta, az, ha megfogja mondjuk a kacsát, az szétropogtatja. De mondjuk a vizslafélék, a retrieverfélék, a spániel, ezek a puha szájúak, aha, ezek megfogják a vadat, behozzák, de nem akarja túlságosan birtokolni, nem, hogy csúnya szóval mondja, nem borul el az agya, hogy igen, ő most azt megölés szétrágja. Nyilván kivételek vannak mindenhol, tanítható is ez a folyamat, de egy arany középút az olyan kutyákat eredmény, ez a tenyésztésben, amik erre alkalmasak.
0: Uh-huh. Hát nagyon sokat lehetne beszélni ezekről a vonalakról, szerintem egyszer visszatérünk majd, mert ugye mindig vannak ilyen sláger témák, és nem tudom mostanában, hogy van ez a Maltipú, vagy nem tudom mi a kutyának a neve, fajtája, ahol ugye két teljesen különálló kutyafajt raknak össze, aztán lesz belőle a Maltipú, ami tök cuki egyébként, de hogy így mindig van új a nap alatt. Szóval fogunk még ezekről beszélgetni. Köszönöm szépen, Tibi.
1: Nagyon szívesen.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Augusztus 3-a van, ma a Herminákat, a Lídiákat és a Kirákat köszönhetjük fel. A Hermina női név, a Herman férfi név női párja. Más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irministen nevével függ össze. Felköszönhetjük ma a Lídiákat is, a Lídia görög eredetű bibliai név. Jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nőt jelent, és akkor itt vannak még a Kirák is, a Kírák, görög eredetű szláv név, a Kirusz férfi név szláv kír változatának a női párja, és az a jelentése, hogy úr, uralkodó, Isten éltesse a hölgyeket. Augusztus 3-a kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy ma van a függetlenség napja Nigerben 1960 óta, Venezuela zászlajának napja, és az egyenlítői guineai térségben a mai nap a hadsereg napja. Nézzük, milyen események történtek anno a nagyvilágban, augusztus 3-án. 1057-ben 10. István pápát pápává szentelték. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult Huelvából, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én kikötött a Bahamai szigeteken, és tulajdonképpen felfedezte Amerikát. 1708-ban II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvedtek ezen a napon az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett. 1904-ben Nagyszebenben megnyílt az első trolibusz üzem a történelmi Magyarország területén, hát azóta pedig jó sok troli van. A trolibusz ugye egy olyan tömegközlekedési eszköz, amely elektromos hajtású, gumikerekes és áramszedők kapcsolnak a felső vezetékhez, amiből a mozgáshoz szükséges energiát kapja. Én emlékszem, hogy amikor Debrecenben megjelent az első trolibusz, és felszálltak rá az emberek, akkor is sorra repültek el, tehát én több ilyet is láttam, már rutinosan az ember, amikor fölkelt, akkor megkapaszkodott, ugye, hogy amikor a troli elindul, és ilyen jó nagy vehemenciával hát elkezd száguldozni idézőjelben, akkor kapaszkodni kell. Akik ebben rutintalanok voltak, és azt hitték, hogy ez úgy indul el, mint a busz, hatalmasakat estek, én tényleg láttam több ilyet is. 1914 még mindig a dátumunk, amikor is Németország hadat üzent Franciaországnak, Törökország pedig elzárta a Dardanellákat. Tildy Zoltán után Szakasi Csárpát lett a Magyar Köztársaság elnöke 1948-ban. Szakasi Csárpát Ferenc Budapesten született 1888-ban, december 6-án, és Budapesten is hunyt el 1965-ben, május 3-án. Magyar újságíró és politikus volt, az 1946. február 1-én kikiáltott Magyar Köztársaság Tildy Zoltán utáni második köztársaság elnöke.

megalkotta. 1990-ben ezen a napon Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta, 2004-ben pedig a Cape Canaveral űrközpontból útjára indult a Messenger nevű amerikai űrszonda, amelynek a feladata a Merkur holdjaként méréseket végezni a bolygóról. Vannak híres szülötteink is, ezen a napon született Jubál Károly 1817-ben. Ő az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja volt. Ezen a napon született Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. Nem most, 1863-ban. Aztán megszületett Bozó László, dramaturg, rádiós műsorvezető, aki a Magyar Rádió főrendezője is volt 1927-ben. Rá 3 évre született Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlettervező, neki köszönhetjük Süsüt. Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó, 1935-ben született. Zinger Éva, Balázs Béla díjas, magyar filmvágó, érdemes művész, 1937-ben. Ez volt már a kalendárium.

0: Nem tudom ki, hogy bírja a hőséget. Én azt érzem így néha, hogy így kimegyek, és mintha beraktak volna így a mikrohullámú sütőbe. De hát most jön még a java. Holnap derült napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő lesz az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél. Még másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Holnap hajnalban általában 17-23 fok közötti értékekre számíthatunk, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumok lesznek. Délután döntően 37-41 fok között alakul a csúcsérték, és szerdán már lesz olyan hely, ahol 42 fokot mutatnak a hőmérők, ide tartozik Budapest környéke is. Csütörtökön napos idő várható gomoly felhőkkel, amelyekből a nap második felében, főleg északon, északnyugaton már záporzivat is kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad majd csütörtökön a szél. Fontos, hogy a hajnali 18-25 fokról csütörtökön is még 38-42 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett ismét a napsütésé lesz a főszerep, viszont záporok, zivatarok igaz csak elszortan, de már előfordulhatnak. A szél megerősödik, de hát a meleg szél az nem szokta a komfortérzetünket befolyásolni, csak max a hangja. Pénteken hajnalban 17-27, délután 31-41 fok lesz, és a szombati nap az, amikor záporok, zivatarok érhetik már el az országot, megerősödő széllel, de még mindig meleg lesz, 30-36 fok közötti csúcsokkal.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a pótfelvételi, fizetős lesz szombaton a parkolás, élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen, több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, hosszatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú, egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pult felvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pult felvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír VV Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A búzatéri, a józsavárosi, az örökös és sóstói piac, valamint a tokai úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kórus-zene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Na hát, hamarosan az lesz a témánk, hogy hogyan spóroljunk az árammal, például úgy, hogy lekapcsoljuk a lámpát. A férjem szerint nekem ez nem megy, de komolyan rajta vagyok, igyekszem. A napokban egyébként a vízzel is spóroltunk, mert mikor máskor, mint szombaton még lett egy jó kis csőtörésünk is, tehát víz nélkül maradtunk, nagyon izgalmas volt. Szóval, hogyan spóroljunk az árammal, nem sokára beszélek erről is. Aztán kiderül, hogy hogyan nyaral a magyar, mert hogy vannak változások, és még moziba is megyünk, sőt, Göncz Árpádra is emlékezünk majd, hiszen ő lesz a napembere. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

Hogyan spóroljunk az árammal? Ez mostanában kardinális kérdés, nem csak nyilván a pénztárcánk miatt. A férjem mondta azt, hogy én amerre megyek, mindig fölkapcsolok valami lámpát, és aztán úgy is hagyom. Hát ezt a dolgot most erőteljesen befolyásoltam én is, és hát szinte egész nap ilyen lekapcsolt lámpáknál jövök, megyek, és komolyan mondom, hogy megszoktam, szóval, hogy ez így teljesen jó. Minden esetre a legnagyobb segítséget általában az áramspórolásnál nem a lemondás, hanem a fogyasztás időbeni áttervezése jelenti. Na jöjjön akkor egy-két tipp, amivel csökkenthetjük az áramfogyasztást, és most összefogva segíthetünk. A nyári hőségben ugye a legtöbben a légkondicionálót kapcsolják magasabb fokozatra, miközben észre sem veszik, hogy Magyarország villamos energia rendszere nehéz helyzet elé néz, nehéz helyzetben van. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT szerint ugye a Duna rekord alacsony vízállása miatt megtörtént ugye a leállás is a Paksi Atomerőműben, és hát ezt azért csinálják, hogy ne legyen később probléma, műszaki hiba, vagy ne adj Isten, biztonsági dolog. Éppen ezért a leállásnak az oka az, hogy a Duna vízszintje a rekord alacsony mélységben ment, és már ezt nem lehet így ebben a formában hűtésre használni. Nos, nézzük akkor, hogy hogyan is tudjuk az áramfogyasztásunkat csökkenteni. A villamos energia rendszer szempontjából egyébként nem feltétlenül a legforróbb órák jelentik a legnagyobb kihívást. Az energiarendszerek működését elemző szakértők különösen az esti időszakban számítanak kritikus fogyasztásra, mert hogy ilyenkor a háztartások tömegesen kezdik el használni az elektromos berendezéseket, miközben a naperőművek termelése gyorsan csökken, vagy teljesen le is áll. Kiemelt érzékeny időszak nyáron a 18 és 22 óra közötti időszak, mások azt mondják a 17 és 22 óra közötti időszak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy tudatos energia használatra van szükség, ne pánikoljunk. Na nézzünk akkor egy-két tippet. Használjuk később vagy korán a nagy fogyasztókat, mosógép, szárítógép, mosogatógép, ezeket ne az esti csúcsidőszakra kapcsoljuk be. Ha a berendezés rendelkezik időzítő funkcióval, programozzuk azt kora reggelre vagy késő estére. A Nemzetközi Energiaügynökség és több energetikai szervezet ajánlása szerint nincs szükség jéghideg lakásra ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a hőkupola alatt. A 25-26 Celsius fokra állított légkondicionáló jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, mint egy 21-22 fokra hűtött helyiség. A televíziók, játékkonzolok, töltők, számítógépek készenléti üzemmódban is fogyasztják az energiát. Bár egyenként nem nagy a terhelésük, millió háztartás esetén érezhető különbséget jelentenek, kerüljük tehát a készenléti fogyasztást. A korszerű ledizzók akár 80-90%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a régebbi izzóknál. Ha még régi van, cseréltessük ki. A sütő, az elektromos főzőlap a háztartás legnagyobb energiafogyasztói közé tartozik. Nagy melegben érdemes hosszabb sütéseket kora reggelre vagy késő estére időzíteni. Vagy felejtsük el, mert hogy ehetünk akár hideg gyümölcslevest, vagy grillezhetünk a szabadban. Egy elektromos autó otthoni töltése az egyik legnagyobb háztartási fogyasztó lehet. Egy 11 kW-os fali töltő annyi energiát használhat, mint egyszerre több klímaberendezés és háztartási gép együtt. Ha nincs sürgős szükség az autó töltésére, akkor érdemes nem a 17 és 22 óra közötti időszakban tölteni, inkább éjszakára vagy kora hajnalra időzítsük. Használjuk az autót vagy a töltőt időzített funkcióban. Telefonok, laptopok, tabletek töltése, ezek önmagukban ugye nem fogyasztanak sokat, de milliós darabszámban már jelentős terhelést jelentenek. Napközben érdemes ezeket tölteni, amikor sok naperőmű termel, ne hagyjuk egész éjjel a töltőn, ahol már feltöltődött készüléket, és húzzuk ki az üresen maradt töltő fejet. A hűtőszekrényt ne csavarjuk most hidegebbre. Tipikus hiba, sokan úgy gondolják, hogy egyes esetleges energiaválság vagy hőség miatt érdemes maximumra állítani a hűtőt, de ettől éppen, hogy nő a fogyasztás. A hűtőtér 4-5 Celsius fokon ajánlott, a fagyasztó 18. Nem tartósítja lényegesen jobban az élelmiszereket, ha ennél hidegebb van a hűtőben, de jelentősen növeli az energiafogyasztást. Fontos, hogy ne nyitogassuk feleslegesen a hűtőt, ne álljunk a nyitott hűtő előtt, hogy éppen mit kéne onnan kivenni, és ott gondolkozzunk. Egyre gondoljuk át, mit veszünk ki, csukjuk be minél hamarabb az ajtót. Ha kihűlt az étel, csak akkor tegyük be a hűtőt.
hűtőbe. A klíma mellett is húzzuk be a függönyt, vagy engedjük le a redőny, kerüljük a mindent egyszerre használatot. A hálózat szempontjából különösen kedvezőtlen, amikor este egyszerre indul a mosógép, a mosogatógép, sütő, töltjük az autót, megy a klíma, szóval ez így nem pont jó. Ne, egyszerre csináljuk ezeket. És hát sok családban, a pincében vagy a garázsban ugye működik még egy 15-20 éves hűtő vagy fagyasztóláda is. Energetikai szakértők szerint ezek gyakran több áramot fogyasztanak, mint az összes tablet, telefon, laptop együtt. Ha csak félig üresen üzemelnek, érdemes átgondolni, hogy szükségünk van erre, amit biztosan ne tegyünk spórolás céljából, ne húzzuk ki a hűtőt vagy a fagyasztót csúcsidőben, eszünkbe se jusson kikapcsolni a bojlert napi több alkalommal rövid időre, ne állítsuk a klímát extrém alacsony hőmérsékletre, a nagy teljesítményű eszközöket ne egyszerre töltsük. Szóval azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel, tudatos hozzáállással most sokat segíthetünk.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Szendi Hajni vagyok. Ma már nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát a hétköznapokban, és hát most kiderült, hogy a magyarok többsége már elkezdte az AI-t arra is használni, hogy megtervezzék a nyaralásukat. Az utazás tervezők harmada idén többet költ a nyaralásra, mint tavaly. Közben a pihenéssel kapcsolatos elvárások is átalakultak. Egyre többen keresik a csendet, a wellness élményeket, a digitális detox lehetőségeit. Most egy bank és egy biztosító készített reprezentatív felmérést, és ebből kiderült, hogy az utazók csaknem harmada már a mesterséges intelligenciát használja ahhoz, hogy megtervezze a nyaralását. Egy külföldi nyaralás ma már sokak számára nem magától értetődő nyári program, hanem tudatos döntés, komoly anyagi vállalás. A magyarok azonban nem szeretnének erről lemondani, inkább előre terveznek. Újra gondolják, milyen élményekre vágynak, egyre gyakrabban hívják segítségül a legfrissebb technológiát is. A reprezentatív kutatás szerint a 18-75 éves magyarok kétharmada úgy érzi, a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz megengedni egy külföldi utazást. Azok között is, akik idén biztosan útnak indulnak, minden második válaszadó ezt a véleményt osztja. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebbet áldoznának a kikapcsolódásra. Az utazás tervezők harmada idén többet költene nyaralásra, mint tavaly, miközben 7%-uk készül visszafogni az erre szánt kiadásokat. A kutatás szerint a külföldi utazások gyakorisága lényegében egyébként nem változott az előző évhez képest. Az utazók harmada legalább évente egyszer külföldre megy, elsősorban a fiatalabb korosztály tagjai. A pihenéssel kapcsolatos elvárások ugyanakkor egyértelműen átalakulnak. A legvonzóbb utazási forma ma már a csendre, nyugalomra, feltöltődésre épülő kikapcsolódás. Különösen azok értékelik ezt a fajta pihenést, akik ritkábban jutnak el külföldre. A wellness és egészségközpontú utazások szintén rendkívül népszerűek. Mindkét típust a külföldre utazók mintegy egynegyede tervezi idén. A tudatos kikapcsolódás iránti igényt jól mutatja, hogy a digitális detox is egyre fontosabb szempont. A válaszadók jelentős része szeretne legalább néhány napra kiszakadni az állandó online jelenlétből, különösen a nők, a 40-49 évesek és a gyermeket nevelők számára vonzó ez a fajta pihenés. A mesterséges intelligencia néhány év alatt az utazásszervezés egyik legfontosabb új eszközévé vált. A kutatás szerint a külföldre utazók csaknem harmada már az AI-t használja, hogy megtervezze a nyaralását, további 25%-uk pedig nyitott arra, hogy ezt kipróbálja. Leginkább a 30 év alattiak élnek ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor minden korosztályban legalább minden ötödik utazó nyitott az AI használatára. It's just me and me, yeah.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

Szendi Hajni vagyok, és eljött az ideje, hogy moziba menjünk. Augusztus 6-án több film is fog majd debütálni a hazai filmszínházakban. Érkezik majd a Donnie Darko, a Hello Haifa, aztán a Mancsőrjárat következő része a Dino film. Na, hogy melyikről mit kell tudni, már is elmondom. A Donnie Darko egy amerikai sci-fi, 2001-ben készítették el, és most újra mozikba került Jake Gyllenhaal-lal a főszerepben. Egyébként a tesója Maggie Gyllenhaal is játszik benne. A film forgatókönyvírója, rendezője Richard Kelly. A Donnie Darko egyszerre képregény, egyszerre esettanulmány és az év legmerészebb vállalkozása az amerikai független filmkészítésben. Csodákkal teli hangulatos darab, amely az X-akták mágikus realizmusával mesél a 80-as évekbeli kertvárosi tizenévesek szorongásáról. Kelly már a nyitó jelenetben elkezd zsonglőrködni a normalitással. A szappanoperába élő Darko család neki esik egy rendelt pizzának, rövidesen pedig kiderül, hogy középső gyermekük Donnie leállt a gyógyszerével, és üzeneteket kap az űrből. Az éjszaka folyamán Donnie-val újra kapcsolatba lépnek, ez nem menti meg attól a repülőgép motortól, amely bezuhan a mennyezeten át a szobába. A fiú egyre mélyebben sodródik a bűvületbe, és megvan arról győződve, hogy 28 nap múlva véget ér a világ. Nos, az eredeti bemutató 2003. május 22-én volt, most pedig újra mozikba kerül a Donnie Darko. Jön a Hello Haifa. Ez egy izraeli-francia filmdráma. Egy kaotikus életet élő pár első gyermekét várja, amikor váratlanul kiderül, hogy el kell hagyniuk Tel Avivot. Új otthont keresve, lakásról lakásra járnak Haifában. A költözés kényszere és az egymásnak feszülő vágyak egyre inkább felszínre hozzák kapcsolatuk rejtett feszültségeit. A közös jövő reménye és a bizonytalanság között ingadoznak, az otthonkeresés pedig fokozatosan önvizsgává válik. És jön a gyerekek nagy kedvence is, a Mancsőrjárat, most a Dino film, ugye az animációs film hossza is teljesen gyerekbarát, 89 perces, amikor egy varázslatos meteor zuhan kalandvárosba, szupererőt ad a Mancsőrjárat kutyusainak, így szuperkutyik lesznek belőlük. Erről szól a film.

Ma is jön nálunk a napembere. Göncz Árpádra emlékezünk, aki ezen a napon lett Magyarország köztársasági elnöke. Göncz Árpád Budapesten született 1922. február 10-én, és Budapesten is hunyt el 2015. október 6-án. József Attila díjas magyar író, műfordító és politikus volt a Magyar Köztársaság elnöke 1990 és 2000 között. Az 56-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, de az 1963-as amnestiával kiszabadulhatott a fogvatartásból. A II. Világháború után és az 56-os forradalom idején a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. 1990-ben lett tagja a rendszerváltás utáni első szabadon választott országgyűlésnek, amelynek első elnökévé választották. Pozíciójából adódóan betöltötte az idéglenes

köztársasági elnöki tisztséget is, majd augusztusban a harmadik magyar köztársaság első elnökévé választották, ezt a tisztséget 2000-ig viselte. Irodalmi tevékenysége széles körű volt, elsősorban Tolkien a Gyűrűk ura című epikus fantasy regényének. Mára kultikussá vált műfordítása által ismeri a nagy közönség. A művet első ízben 1981-ben adták ki magyarul. Göncz Árpád a parlamenti felszólalása 1990-ben, augusztus 3-án egy olyan megszólalás volt, amely hát a mai napig fennmaradt, és hát ebből az egyik sokak által idézett részlet a következő. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen. A védteleneket, akiknek sem a darutollas uri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat, és akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre. Ezt mondta tehát 1990-ben, augusztus 3-án. Nos, 1995-ben történt meg az, hogy egy újabb 5 éves időszakra választották őt meg, ugye, mint a magyar köztársasági elnök, és 2000. augusztus 3-áig töltötte ezt be, hűséges lokálpatriótaként 93-ban Óbuda Békésmegyer díszpolgára is lett, 95-ben megkapta a NOB olimpiai érdemrend aranyfokozatát, 97-ben a francia becsületrend nagykeresztjét, 10 éves elnöki periódusa alatt végig kimagaslóan vezette a politikai népszerűségi listákat. Visszavonulása után 2000-ben Budapest díszpolgárává avatták, ugyanebben az évben a 100 halombatta díszpolgára is lett. 2002-ben megkapta Nagy Imre érdemrendet, 2009-ben pedig a 20 éves a köztársaság díjat. 18 európai, 8 dél-amerikai országból kapott állami kitüntetést, Kolumbiában a Kongresszus rendjének nagy keresztje mellett, Gabriel Marcial Márquez mellett megkapta a Bogota város polgári érdemrendjének nagy keresztjét is. Mexikói látogatása alkalmával az Azték Sasrend nagyláncát kapta meg 97-ben. Ázsiában 2 ország külföldieknek adható legmagasabb szintű kitüntetésével is megtisztelték többek között, de sorolhatnám. Nos, Göncz Árpádról egyébként könyv is készült, Kim Dessun tollából, az előszót a könyvhöz Havala Göncz régi barátja volt, cseh köztársasági elnök írta. 2012. novemberében Göncz Árpád 4 gyermeke alapítványt is hozott létre életének és munkásságának bemutatására, az 56-os forradalom emlékének, a magyar demokratikus és szabad elvű hagyományok ápolására, valamint művei és a róla szóló művek megjelenítésének elősegítésére. Nevéhez fűződik tehát Tolkien Magyarországon 81-ben kiadott a Gyűrűk ura című könyvének fordításának a befejezése. Szintén ő fordította le a Vulkán alatt című könyvet többek között, és hát számtalan fordítása még egyébként. A színművek közül a magyar Médea, a Rácsok, a Mérleg és a Kristályrács fűződik a nevéhez. Édesanyja dél-erdélyi származású volt egyébként, a Hunyad megyei Tusnyán született, és teljesen árva volt, ami egész életére rányomta a bélyegét. A mamája székelyszombatos volt, az édesapja pedig zsidó. Egy szociáldemokrata beállítottságú, rendkívül művelt nagypolgári familiában nevelkedett, ahol a családfő fa nagykereskedő után a textilgyáros volt, képgyűjteménnyel, idegen nyelvek ismeretével. Édesapja Göncz Lajos, édesanyja Heyman Ilona volt, felesége Göntér Mária Zsuzsanna, több jótékonysági szervezet alapítvány kurátora volt. 4 gyermekük is született, 1947-ben Göncz Kinga, a második Gyurcsány kormány külügyminisztere és az Európai Parlament volt tagja, 51-ben Benedek, 54-ben Anna Mária, 56-ban pedig Dániel, 6 unokát és 3 dédunokát hagyott hátra. A 2015. október 6-án elhunyt néhai köztársasági elnököt november 6-án helyezték végső nyugalomra az óbudai temetőben. A délután 3 órakor kezdődő gyászszertartáson végakaratának megfelelően Koncz Zsuzsa és Bródi János a Hajé Rózsa volnék című dallal, majd egykori 56-os raptársa Mécs Imre, valamint Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát búcsúztatta el. Göncz Árpád temetését a televízió élőben is közvetítette.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag- és csemetetermesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csaknem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében. A hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kirekreválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Azt gondolnánk, hogy manapság már nem lehet könnyedén kocsit lopni, mert hogy így mindent csinálnak ezek az autók, hogyha valaki csúnyán néz rájuk, már azt várom, hogy mikor szól, hogy ne nézz rám, te, és sorolhatnám. A lényeg az, hogy azért a kocsi lopás is fejlődik sajnos, ahogy a technika is. Hamarosan ez lesz a témánk, aztán sokkal vidámabb. Friedrich Antal séffel az albán konyhát ismerjük meg, és hát epés megjegyzéseket nem fogok tenni, de beszélek majd az epekőről is.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Azt szokták mondani, hogy manapság már nem érdemes autót lopni, mert mindegyikben vannak ilyen kütyük szinte, és akkor nyomon lehet követni, hogy hol van a kocsi, és hát bár korábban inkább a fővárosra volt inkább jellemző az autólopás, mostanság már elmondható, hogy egész országot érintő dologról van szó, ám hiába gyakori a jelenség, kevesen tudják, hogy melyek azok a jelek, amelyekből kiderülhet, hogy egy tolvaj bizony már kinézte magának a kocsinkat. Gyökeresen megváltozott a hazai bűnözési térkép az elmúlt időszakban. Még 20 évvel ezelőtt a főváros számított az autólopások fellegvárának, 2024-ben a megfújt autók mintegy 70%-a már vidéki településekről tűnt el, és ez a folyamat tavaly sem torpant, megírja a femcafé.hu. Az országos autólopási statisztikák komoly növekedést mutatnak. Még 2023-ban 335, 2024-ben 391 járművet vittek el, addig tavaly szeptember végéig már 353 esetet regisztráltak, ami tehát meghaladta a két évvel korábbi teljes éves adatot. A hatóságok, a bontók, illegális telephelyek és az alkatrészkereskedők szigorú ellenőrzésével igyekeznek nehezíteni az orgazdák dolgát, mivel a járműveket leggyakrabban darabokban, alkatrészként próbálják még értékesíteni. A modern autólopások mögött ma már sok esetben előre megtervezett folyamat áll. A tolvajok nem feltétlenül döntenek azonnal a kiszemelt jármű mellett, hanem napokon át figyelhetik a tulajdonos szokásait. Megnézik, mikor indul el, mikor érkezik haza, hol parkol, és azt is, mennyire ügyel a kocsi a biztonságára. A terep felmérés során előfordulhat, hogy apró jelzéseket hagynak a járművön vagy annak közelében. Ilyen lehet például egy kavics a kerék mögött, egy papírdarab a szélvédő alatt, vagy egy apró karcolás a kilincsen. Ezek nem minden esetben klasszikus megjelölések, inkább azt szolgálhatják, hogy kiderüljön, a tulajdonos rendszeresen ellenőrzi az autóját, de azt is szokták, hogyha poros a szélvédő, egy kis irkát-firkát tesznek rá, és hogyha ez pár nap múlva is ott van, akkor nyilvánvalóan az autó tulajdonosa nem törölte le a szélvédőt, tehát nem használta a kocsit. Ha a jelzés hosszabb ideig változatlan, ez arra utal, hogy a jármű kevésbé áll a tulajdonos figyelmének középpontjában. Ugyanakkor a jelölés hiánya nyilván nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem pécéztek ki a kocsinkat. Sok elkövető ugyanis semmilyen nyomot nem hagy maga előtt és után sem. A kulcs nélküli indítórendszerek elterjedése új lehetőségeket adott a tolvajok kezébe. Az úgynevezett Rüliertek során jelismerő eszközzel felerősítik a lakásban lévő autókulcs jelét, így a jármű azt érzékeli, mintha a kulcs közvetlenül mellette lenne és kinyílik. Ez a módszer különösen éjszaka hatékony, amikor a kulcs a bejárati ajtó közelében vagy a nappaliban van. Az esetek egy részében a tulajdonos csak másnap vesz észre, hogy nincs meg a kocsi. A tolvajok emellett más technikákat is alkalmazhatnak, például a diagnosztikai csatlakozón keresztüli indítást, vagy a gyári riasztórendszerek kiiktatását. Arra is felhívták a figyelmet, hogy sok autótulajdonos úgy gondolja, a jármű automatikusan bezáródott, pedig ez nem minden esetben történik meg. A kulcs nélküli rendszereknél előfordul, hogy a kulcs jele valamilyen okból nem jut el az autóhoz, vagy a tulajdonos túl messziről próbálja lezárni a zárat. Ilyenkor a zár nem aktiválódik, a kocsi nyitva marad. A tolvajok ezt is kihasználhatják. A vidéki autólopások számának növekedése a cikk szerint részben azért van, mert kisebb településeken kevesebb a térfigyelőkamera, ritkább a járőrözés, a tulajdonosok sokszor kevésbé számítanak hasonló bűncselekményekre, és van, aki még a kocsikulcsot is benne hagyja az autóban.

0: Pár adással ezelőtt, amikor az amatőr rovathoz érkeztünk, akkor azt mondtam, hogy a magyarok szeretnek a földközi tengeren jönni-menni, és hát azért vannak itt természetesen olyan országok, amelyek abszolút a top 3-ba benne vannak, hogyha a magyarok nyaralni indulnak. Én az utóbbi időben azt vettem észre, hogy Albániából is egyre több fénykép érkezik a közösségi médiába. Hát folytatjuk akkor most Albánia gasztronómiájával a vonal túlvégén Friedrich Antal Séf, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na mennyire népszerű szerinted Albánia mostanság, vagy te mit tapasztalsz?
1: Hát, megmondom, hogy a tapasztalat az, hogy volt ott is egy teljesen idióta diktátor, ez az ember Hodzsa, aki, hogy fogalmazzak szépen, nem fogok. 750 ezer bunkert épített, mert ő neki az volt a meggyőződés, hogy atomháború lesz, és az embereket bunkerbe kell ellátni. Na most ezek a bunkerek nem úgy atomtámadás ellen nem jó, tehát a szelet meg a vihart még túléli, mindenképpen a mai napig ezek most megvannak. Tehát bárki oda megy, lát egy csomó bunkert, egy része használaton kívül graffitivel van. A leleményesek ilyenkor a vendéglátósok, és már vendéglátóegységeket alkottak ki, ilyen kis grillsütőket és egyebeket. Átalakították ezeket a bunkereket, úgyhogy nagyon okos. Végre kezd nyitni, megmondom őszintén, tehát a diktátornak az volt a ötlete, hogy semmilyen ember, állampolgárjuk ne menjen a határon túl, aki kimegy, az halálra van ítélve, meg minden egyéb ilyen terrorokat hajtott végre, nem is értem, de egy dolgot nem tudott terrorizálni, a gasztronómiájukat, mert ott eddig is a saját alapanyagaikkal dolgoztak, hogy ez, hogyha fönt a hegyen történt, akkor különböző bárány és különböző ilyen kecske ételeket készített, nagyon jó kenyereket, kovászos kenyereket. A mai napig azt mondom, hogy a házi dagasztott kenyeren kívül nem tudnak jobbat kitalálni a házi kenyeren kívül. Na most ezt is készítenek ott. Különböző kenyereket, kecske sajtokat, rengeteg jóféle sajtjaik vannak, és én örülök, hogy megnyílt már úgy a határ, meg megnyíltak a albánok is, és nyitottak erre, hogy minél több turista, mert az a jó, hogyha turisták jönnek, és nem harckocsik természetesen. És volt már több ismerősöm, barátom kint, én még nem, de biztos nem fogom kihagyni. Támasztották alá ezeket, amit én is mondok, hogy nem olyan francia Michelin csillagos helyeket építettek, hanem tök egyszerű kis falatozó, grillező, sütögetők, péküzemek, péküzletek vannak, de nagyon jók, nagyon jók. Sokféle van, és nagyon-nagyon autentikusan hozzák azokat az ízeket, tehát nem. A tengerpart kezd egy kicsit, hogy mondjam, általános lenni turizmus szempontjából, tehát hozzák az átlagot, hogy akkor ott is az átlag turista kapja meg az igényeit, de ott is azt sokkal könnyebben megkapod a helyi termelőtől azokat a sajtokat, meg ételeket, amiért Törökországból meg Görögországba bejjebb kell menned a belső részre. Úgyhogy én állítom, hogy érdemes kipróbálni, nem szabad óriási igényeket támasztani még, hogy akkor olyat várok, mint Olaszország, meg Görögország, igen, meg Spanyolország, de közelítenek hozzá, tehát építkeznek ezerrel, nagyon jól megy. Az albán konyha természetesen hozza ezt a keleties, görögös, törökös, ennek a keveréke is benne van, de közben mégis van egy saját részük. Nekik is nagyon kedvenc ételük a bárány, úgyhogy most megint egy bárányos bárányos étel.
0: Jó, de hát most ugye ez van, tehát hogy ott ezt szeretik.
1: Úgyhogy egy tradicionális és egy albán étel, ennek könnyebben kimondom a nevét, mert a tavékosi, ez a neve, ez egy joghurtos sült bárány, méghozzá nagyon-nagyon kis egyszerű étel van, tehát van a bárány, egy kis joghurt, van hozzá tojás, meg egy kis vaj, fokhagyma, meg oregano, sóborssal van ízesítve, és rizsa a köret, és ez egy egytál étellé fog összeállni az egész, úgyhogy nem egy nagyon bonyolult, sütőben tökéletesen elkészíthető.
0: Tök jó, na, az legalább nem, hogyha meleg van, nem őrülünk meg ott a konyhában, addig még ez elkészül. Anti Séf az Amatőr Facebook oldalán ott lesz a recept és a hozzávalók pontosan. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Ígérem, nem fogok epés megjegyzéseket tenni, de az epénk lesz most a téma, nevezetesen az epekő, amelyel biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül is ezért elég sokan már találkoztak. Hát kérem szépen, az epekő a kövek kialakulás az epe hólyákban, vagy az epe vezetékben. Ráadásul ezek így tikitakiznak, ugye? Tehát van, amikor a vezetékben vannak, van, amikor a hólyakban, van, amikor a májban. Gyakran okoznak egyébként fájdalmas, kellemetlen tüneteket. Az epe hólyag egy nagyon kicsi szerv a máj alatt, amely az epét tárolja. Az epe pedig emésztő nedv, ami segít a zsírok lebontásában. Amikor az epe összetétele megváltozik, például túl sok koleszterin van benne, vagy bilirubin, könnyen kialakulhatnak apró kövek, na ez az epekő. Az epekő gyakran tünetmentes, de aztán jöhet a baj. Ha a kövek elzárják az epe vezetéket, akkor hirtelen erős fájdalom jelentkezhet. Fontos, hogy tudjuk, hogy ha a jobb oldalon a bordaívünk alatt jelentkezik ez a fájdalom, akkor bizony epekő jöhet szóba, mert hogy ráadásul még az is árulkodó, hogyha a jobb bordaív alatti fájdalom már megjelent, és hátra a hátunkba sugárzik, vagy a jobb vállaphoz, akkor szinte biztos, hogy az epekő az, ami hát nem kis szenvedést okoz nekünk. Ez az úgynevezett epegörcs, amely hányingerrel, hányással, sárgassággal is járhat. A fájdalom jellemzően étkezés után, különösen zsíros ételek fogyasztása után jelentkezik, mert hogy az epe hólyag megpróbál összehúzódni, kipréselni az epét, de hát ez nem jön össze. Az epekő kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Genetikai hajlam, elhízás, az is, hogyha valaki gyorsan fogy, cukorbetegség, de bizonyos gyógyszerek használata is. A nők között gyakoribb az epekő, különösen a terhesség alatt, vagy ha valaki fogamzásgátlót szed. Az orvosi diagnózis általában ultrahangvizsgálattal történik, amely nagyon könnyen kimutatja a köveket. A kezelés többféle lehet. Enyhébb esetben diétás változatok azok, amiket javasolnak, tehát zsírszegény étrend, sok rost, rendszeres testmozgás. Súlyosabb esetben, hogyha az epegörzs gyakran jelentkezik, akkor már jöhet a sebész, és ő egyszerűen az egész epehólyagot eltávolítja. Fontos odafigyelni a testjelzéseire, mert az elhanyagolt epekövesség súlyos szövődményeket okozhat, például epehólyag gyulladást, vagy az epeúti elzáródás. Fontos tehát, hogyha epegörzsre utaló tünetünk van, akkor menjünk el az orvoshoz.

Ez a Best FM a 103.9-en, a Nyírtávhő Kft. Általunk is tájékoztatja az ügyfeleit, hogy amennyiben az elszámoló számla fűtés vagy melegvíz szolgáltatás esetén meghaladja a 20 000 forintot, van lehetőség gyorsított eljárásban kamatmentes részletfizetés igénylésére. A részletfizetés 4 hónapos fix futamidejű és bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén vehető igénybe. További információt ad a Nyírtávhő Kft. Az ügyfélszolgálatát fel lehet keresni személyesen is, vagy lehet őket hívni telefonon a 314-433-as számon, de akár e-mailben is kérdezhetünk ügyfélszolgálat@nyirtavhu.hu címen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon eltartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el. Olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az E-vonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Remélem ezt a 60 percet is együtt töltjük még itt a Best FM-en. Én Szendi Hajni vagyok. Hamarosan az lesz a témánk, hogy hogyan is spóroljunk a vízzel, amiből most kevés van és nagy a baj. Mondok majd ezzel kapcsolatban hasznos információkat. Aztán a mediterrán étrendet is bogozgatjuk, ismergetjük majd tovább Dobák Zita dietetikussal. Most megnézzük, hogy van-e olyan, amit nem lehet tenni, ha valaki ezt az életmódot, ezt az étkezési formát követi. Egyre több magyar utazik rövidebb időre egy hosszú helyet, hogy hogyan alakulnak az utazási szokásaink, ezt is el fogom mondani.

Most, hogy oda kell figyelnünk a vízre, ugye, hogy nagyon-nagyon kevés legyen a fogyasztásunk, és észszerű keretek között használjuk a vizet, rájöttem, hogy eddig én mennyire pazaroltam tényleg, tehát fogmosás közben ment a víz csak megnyitva, nem is értem, miért csináltam ekkora hülyeséget. Hogyan spórolhatunk okosan a vízzel otthon a kertben, amikor minden csepp számít, most ez lesz a témánk. Hát kérem szépen, fontos, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, és a zuhanyzási időt is csökkentsük le. Ugye egy kád feltöltéséhez nagyjából 150-200 liter vízre van szükség. Egy 5 perces zuhanyzás ennek a töredéke, 40-60 litert emészt fel. Létezik olyan zuhanyfej, amely levegőt kever a vízsugárba, így ugyanolyan élményt nyújt, de mégis 40%-kal kevesebb vizet használunk el. Fogmosásnál borotválkozás közben elzárhatjuk a csapot, mosogatáskor is ne folyassuk a vizet a tányérok oblítése közben, gyűjtsük össze egy lavorban vagy egy mosogató másik felében azt, ami már habos, aztán egyszerre öblítsünk. Fontos a mosogatógép és a mosógép is csak akkor legyen elindítva, hogyha valóban tele van, egy félig töltött gép ugyanannyi vizet, energiát használ, mintha tele lenne. Egy folyamatosan csöpögő csap akár napi 15-20 liter vizet is elfolyattat feleslegesen, egy hónap alatt ez akár fél köbméternyi vizet jelent, ami ugye kárba vész. Fontos, hogy összegyűjtsük az esővizet a kerti locsoláshoz, hát amikor nincs eső, ugye akkor ez nem megoldható. Locsoljunk okosan, reggel vagy este, ha lehetséges, ne ivóvízzel. Ha új mosógépet, mosogatógépet vásárolunk, figyeljük azt, hogy milyen az energia besorolása. Használjuk két gombos vízöblítést a WC-nél, ha már nincs otthon két gombos öblítő rendszerünk, egy egyszerű átalakítással csökkenthető az öblítéshez felhasznált víz mennyisége. A kisebb gomb általában 3 liter, a nagyobb 6-9 liter vizet használ. Sokan szeretnének hideg vizet inni a csapból, ezért azt csinálják, hogy folyatják a csapot addig, amíg teljesen hideg víz nem jön belőle, de ez nem jó. Ehelyett tartsunk egy kancsó vizet a hűtőben. Tök egyszerű, ezzel elkerülhetjük, hogy naponta több liter vizet engedjünk teljesen feleslegesen a lefolyóba. Én este szoktam megcsinálni a limonádét, a teát, és akkor ez reggelre lehűl ugye a konyhapulton, aztán pedig bepakolom a hűtőbe, és kész. Egy átlagos automosás 150-300 liter vizet használ el, egy kerti medence feltöltése nyilván mérettől függően több ezer litert is igényelhet. Szárazság idején tehát különösen érdemes átgondolni, hogy tényleg szüksége van-e most az embereknek erre. Ha nem, akkor az autót inkább nem mossuk le, vagy ha nagyon indokolt, akkor mosassuk hivatásos vízkeringető rendszerrel dolgozó mosóban. A medencét ne engedjük le és töltsük fel, inkább fedjük le, kevesebb vizet veszítünk így a párolgással, és csak a valóban szükséges mennyiséget kell pótolni, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Mindenki igyekezzen visszafogni most az áram felhasználását és a vizet is, ugye, a következő napokban, és nagyon-nagyon fontos, hogy az ivóvizet tényleg csak akkor használjuk, ha nagyon kell.

0: A mediterrán étrend, azt mondják a dietetikusok, ha már életmódot szeretnénk változtatni, akkor erre tegyük le a voksunkat, hiszen ez nem csak egy életmódot, egy életfelfogást jelent, hanem örömöt, a lelkünk is ebből töltekezik, mert hogy tényleg van egy ilyen kis dolce vita érzés az embernek a mediterrán étrend kapcsán. Dobák Zita dietetikussal beszélgetünk most erről a témáról. Többször már szóltunk arról, hogy mit lehet enni a mediterrán diéta követőinek, vagy étrend követőinek egészen pontosan, de mi az, ami tiltó listán van? Szia, Zita!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igazából tiltó listán a mediterrán konyha kapcsán, vagy nem is azt mondanám, hogy tiltó listán. Én ezt nem szeretem ezt a szót használni, inkább azt mondom, hogy jó elkerülni az ilyen, ott is kaphatóak ugye azok a nagyon édes sütemények, amik azért kalóriában gazdagok, tele van cukorral, vagy gondoljunk csak egy kicsit az ilyen pékárukra, tehát amik ilyen vajas tésztásak, tehát ezeket mértékkel szabad fogyasztani, nem azt szoktam mondani, hogy egyáltalán nem, csak hogy tudjuk, hogy azért a mediterrán országokban is lehet ilyeneket kapni, és ők is fogyasztják ezeket, hanem helyettük, hogyha már dolce vita, akkor a gyümölcs, az idényszerű gyümölcs az egyik legjobb desszert, ha már erről beszélni lehet, illetve ők nagyon-nagyon figyelnek arra, hogyha már desszert, akkor úgy készítik el, hogy nagyon-nagyon kevés cukorral, és mondjuk, hogyha panna cottára is gondolunk, egy nagyon ilyen hűsítő kis mennyiségben, de mégis olyan jó érzést ad. Tehát ők nem egy nagy tál panna cottát tesznek, hanem egy pici, gondolj csak bele, egy pici kis pohárnyi desszertjük van. A tiramisu-t sem egy ilyen hatalmas jénaiba adják, hanem ilyen kisebb.
0: Pedig jó az, amikor magad elé veszed, ugye?
1: Igen. Tehát, hogy ennek része a mediterrán konyhának ez is, de ahhoz, hogy ez lemozogják, vagy fel használják ezt az energiát, lemozogják. Tehát ott a mediterrán országok, főleg a tengerpartos részeken, nagyon sok ugye a dimbes, dombos rész, aha, és ők azért sokat gyalogolnak. Tehát rengeteg fizikai aktivitást végeznek, nem feltétlenül ülnek be az irodába, és ott csücsülnek, bicikliznek, sétálnak, kirándulnak, bemennek a tengerbe, úsznak, tehát hogy az fizikai aktivitásuk is sokkal nagyobb.
0: Vöröshús például lehet enni a mediterrán étrendben?
1: A mediterrán étrendben nem feltétlenül része, kis mennyiségben, úgy, ahogy ebben a desszertekben, az azt jelenti, hogy ritkábban, hetente egyszer, vagy majdnem minden két hetente egyszer, tehát hogy mindenképpen az a lényeg, hogy ne ez domináljon, de lehet enni, természetesen ott is esznek vörös húsokat, vagy ne, és ott van, ha gondolj csak a sonkájukra.
0: Ja, tényleg, igen.
1: Tehát ők is ezt fogyasztják, tehát hogy ők is esznek úgymond vörös húsokat, de nem ez dominál. Aha. Azért egy mediterrán reggeli nem a telített zsírsavakból áll főként. Tehát ott sokkal inkább gyakoribb, tehát ha azt mondjuk egy hét napból 3-4 valamilyen halas reggeli, vagy valamilyen olívaolajas, akár mondjuk egy sajtos, rikottás dolog, amiben sokkal kevesebb vörös hús van, mint mondjuk nálunk ez a felvágottas opció.
0: Na hát legközelebb a zöld fűszerekkel és a sajtokkal folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!

A nyaralások hossza sokat változott az utóbbi időben. Egyébként én egyszer olvastam, hogy a legjobb, ha 10 napra megyünk nyaralni, a 7, az 1 hét az kevés, a 2 hét pedig sok. Minden esetre úgy néz ki, hogy már az 1 hetes nyaralásoknak is leáldozóban van. Meglepő fordulat következett be a magyarok utazási szokásaiban. A hazai turizmus 2026 nyarán újabb alkalmazkodási időszakot él át. Már a gazdasági környezet kihívásokat jelent, a magyarok utazási kedve nem csökkent érdemben, sokkal inkább az utazási szokások alakultak át. A fogyasztók ma már tudatosabban terveznek, érzékenyebbek az árakra, ugyanakkor a kikapcsolódásról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindez új működési környezetet teremt a szállodák, a turisztikai szolgáltatók, a desztinációk számára. Most több mint 2000 törzsvendég bevonásával az Ascent Hotel készített egy felmérést, és a szállodalánc foglalási tapasztalatait összegezték. A kutatás szerint a válaszadók közel 90%-a biztosan vagy nagy valószínűséggel elmegy idén nyáron nyaralni. Ez jól mutatja, hogy a pihenés fontos prioritás. A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy az idei utazások összköltsége kicsit magasabb lesz, mint tavaly. Ugyanakkor ez nem csökkenti érdemben az utazási hajlandóságokat. A legjellemzőbb teljes nyári költés 2 és 400 ezer forint között alakul. Ez összhangban áll a hazai turisztikai piac egyik legfontosabb tendenciájával, miszerint a pihenés ma már nem luxus, hanem olyan élmény, amelyre háztartások továbbra is igyekeznek forrást találni, még akkor is, hogyha ehhez tudatosabban kell gazdálkodniuk. Nagyon fontos, hogy az egyik legmarkánsabb trend, hogy a válaszadók már nem egyetlen héten szeretnék kipihenni magukat, tehát nem egy vakációban gondolkodnak, mert hogy az év egy hosszabb nyaralásból és több kicsiből áll. Ezzel párhuzamosan tehát a nagy nyaralás mellett a 3-4 napos kikapcsolódások lettek a legnépszerűbbek, megelőzve mára már az 1 hetes nyaralásokat. A rövidebb utak mögött több tényező is áll. Egyrészt könnyebben illeszthetők a családok időbeosztásához, másrészt kisebb egyszeri kiadást jelentenek, miközben lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek akár többször is kiszakadjanak a hétköznapokból. A hosszú hétvégék, a wellness pihenések, néhány napos mini vakációk egyre nagyobb jelentőséget kapnak ma már a szállodapiacon.

Jönnek a hírek most itt a 103,9-en, de előtte még programok. Holnap nyitnak meg egy különleges kiállítást, az a címe, hogy Segítsd a királyt, és Csutkai Csaba fotóművész fényképeit nézhetjük majd meg Radkó József drámájának bemutatójáról. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban lesz maga a megnyitó. Én gyerekkoromban sem szerettem annyira vízipisztolyozni, mert mindig valaki a szemem belőtt, de amikor a keresztfiam kicsi volt, akkor csináltuk, és emlékszem, hogy volt olyan nyár, hogy 4-5-öt elhagyott a tóba, a Tiszatóba, és volt egy gyerek, aki meg mindig megtalálta. Na, hát ilyenek előfordulnak, minden esetre, aki felnőttként is szeretne gyerekbőrbe bújni, megteheti, mert hogy jön az országos vízipisztoly csata és rekordkísérlet. Mindez augusztus 8-án szombaton délután lesz majd, 15 percen keresztül kell minél több ember vízipisztollyal lövöldöznie az Aquarius élmény és parkfürdőben. Fontos, hogy kihelyezett véradások lesznek Szabolcsban. Tudom, hogy ez nem egy klasszik program, de nagyon fontos, főleg nyáron, a nyári szabadságok idején. Nos, a délután folyamán Nyíregyházán, az NN biztosítónál lehet 3 óráig vért adni. Nyíregyházán, a Szivárvány idősek otthonában, illetve Nyírteleken, a közösségi házban pedig majd augusztus 5-én, de az egész hónap menetrendje már fent van a bestfm.nyiregyhaza.hu-n. És végül, de nem utolsó sorban, Borbányai családi napot és főzőversenyt szerveznek a Borbányai Művelődési Házban augusztus 19-én. Játékos sorvetélkedő is lesz, valamint kenyérszentelés, eredményhirdetés, kulturális programok, további részletek tehát a weboldalunkon. Én nagyon kellemes szép délutánt kívánok, kitartást a hőséghez, van még belőle hátra bőven. Dékán Pisti lesz a hírek után a műsorvezető. Találkozunk holnap is, Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a pótfelvételi. Fizetős lesz szombaton a parkolás. Élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú. Egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pultfelvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pultfelvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír.vv Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A búzatéri, a józsavárosi, az örökös és sóstói piac, valamint a Tokai úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kóruszene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Hétfő délután van, a forró percek elkísérik most is a munka folyamát. Dékán István vagyok, indítjuk a délutánt, ez a Best FM, és nem sokára jönnek a legfrissebb előrejelzések, hogy mi várható, hogy mire készüljünk, ide jönnek a legnagyobb dalok is. Sophie Lis Baxter kezd.

Hát csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A lendületes percek a Fats & Small-tól, a Feel Good után már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon meleg van, 38 fok a hőmérőn, egy kicsit, és talán tényleg egy lehelejtnyit jobb a mostani adat, mint az előrejelzések voltak, ugyanis 40 fok körüli hőmérsékleteket vártunk. A szél az mérsékelt, északkeleties, ez egy kis hűsölésre adhat lehetőséget, egyébként a szél majd 4 óra körül megerősödik. Egy-két felhő is van, mely szűri a napsütést, hát nem sokat segít, de legalább van, ugye? Magasabb UV adatok. Egészen 15 óráig bezárólag, hát erre készüljön, illetve a csalánfélék maga szintjére. Nézve itt a pollen jelentésünket, hát ez odakint. Lenge, világos öltözet, lehetőség szerint fehér, egy kalap a fejbe, egy jó napszemüveg és egy palack víz a kézbe. Ez minimum, ha bárhová tart, ez legyen önnél. Avril Lavigne jön, a Complicated után majd mástulej, Kátéval és Zabos Reginával itt a Besten.

0: George Ezra és a Budapest című dal, itt a legnagyobbak között, miután majd Punani Masszív és az Élvezd, előtt pedig nézzük, hogy mi a helyzet a MÁV háza táján. Említette, már többször beszéltünk már róla, hogy egy komolyabb fejlesztés kezdődik, mely 10 éven át itt lesz majd velünk, és melynek eredményeképpen egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobb vasúti közlekedésben reménykedhetünk, ahol jobb lesz majd a vágányok, a váltók helyzete, jobb lesz majd a vasúti kocsik, a mozdonyok állapota, hát ezt ígérik. Ez a fejlesztés több lépcsőn át történik meg. Itt van az első komolyabb munkálat, éjszakai zajjal járó munkák augusztusban Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A cikket így találja a Best FM oldalán, van ez a Szerencs Nyíregyháza Záhony vasút vonalon, ahol ütemezetten az éjszakai órákban lesznek munkálatok. Eperjeske, 3. és 19. között Nyíregyháza és a kitérőnél 7-től 10-ig, majd 10-11-13-14 éjszakája a zajos időszak. Görögszállás, Nyírtelek, Rakamoz, Kisvárda, itt az érintett helyek, csomópontok, felületek, megtalálja a beszámolót, illetve az ütemezést a Best FM oldalán, készünk erre. Punani Masszív dalával pedig már megyünk is tovább, az Élvezd után itt az Aqua.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt ennek.

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM.
2: A Slágerek rádiója.
1: A Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

A tankcsapdával lendületet nyerhettünk Pesten megjelent Ister után, majd Krisztina énekel. A Come On Over előtt beszélgessünk, továbbra is a hőség legyen figyelmünk fókuszában, a MÁV csoport most is segít, és a pályaudvarokon, legyen ez vasúti vagy volán pályaudvar, mindkét helyszínen vízosztással segíti az utazó közönséget a hétköznapokban 10 és 17 óra között. Így van ez Nyíregyházán is, na meg a nagyvárosokban is számíthat erre. A közleményben olvasható az is, hogy a közkutak működnek, megtölthetjük palackunkat, ha így jobbnak érezzük, vagy ha ez a lehetőség adott. A beszámolót megtalálja a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán. Ne feledjük, milyen fontos a folyadék pótlása, mely hát lehetőség szerint víz legyen, semmiképpen nem cukros, nem édes, nem alkohol és nem kávé, mert ezek mind-mind a kiszárás. Sőt, még a tea is, ugye? A kiszáradás felé sodorják a testet, úgyhogy a víz legyen a legjobb. Védekezésünk a meleg és a forróság, a kiszáradás, a szomjúság ellen. Olvassa a Best FM oldalán. Mi megfolytatjuk dalokkal, Christina Aguilera-val, Who Best Tank énekel mindjárt. You know the reason. Come on.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Se kéne kelnem, nincs értelme, csak

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt ez az óra, jönnek a legfrissebb hírek. Itt a Best FM-en Dani tájékoztat minket, mi meg játszunk majd 3 órától. Egészen 4 óraig bezárólag ma is itt van velünk a Pizza Mafia játéka a Super Pizza menüért. A kérdést keresse ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A kácgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50.000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsúdíszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Három perccel járunk, 3 óra után, ez már a Pizza Mafia játéka így hétfőn, melyhez ma is hozzászólhat, illetve részt vehet benne Best FM Nyíregyháza. Ma is itt találja a kérdést, melyre válaszolni érdemes, ha szeretné, hogy regisztráljam. Simple Red pedig énekel, ez a Sunrise.

A Sunrise után fókuszáljunk kicsit a Facebook oldalunkra, a Best FM Nyíregyháza, ma is itt érdemes körbenézni, keresni a mai kérdést, ha szeretne egy esélyt a pizzákra, ugyanis a szuper pizza menü ma is itt van, a Pizza Mafia jóvoltából, a Gusztóval és a Bolognese pizzáival, mely már holnaptól át is vehető a srácoktól. Ha megnyeri, akkor ingyen egy jól irányzott üzenettel, melyet Facebook oldalunkon kell megejtenie, ahogy már mondtam, Best FM Nyíregyháza. Fagyizzunk így a hét elején, lássuk, kinek mi a kedvence, és hát ide hozom a dalokat ebben a forróságban. Énekel Biga Jankával, a zene te vagy?

Fesztiváloztunk a dal New Levelen Pyre és Wolf Kati közösében, a nem elég itt a melós percekhez. Jó munkát, kitartást kívánok, és remélem, hogy azért óránként 5 perc azért megvan szusszanni ebben a közel 40 fokban, azért tutira jól esik egy kis hidegüdítő, vagy egy kis sziesztázás, na, kemény meló mellé. Száfidóval Bája Bája, ez a folytatásként, a játékunk pedig egy kis fagyizást célzott meg így a mai napra. Ha már nagyon meleg van, akkor a fagyi nagyon jól esik. Mi a kedvenc? Így tettem fel a kérdést, és már jönnek az üzenetek is. Ivet volt a leggyorsabb, és humorosan indít, amelyeket éppen nyalom. Marietta, vanília eper kombó, majdnem mindegy, minden jöhet, a lényeg az, hogy cukormentes legyen, fő az egészség. Erika a citromot szereti, savanyú és hideg legyen, ez már Rita hozzászólása, igen, a meleg fagyit valahogy nem is tudom elképzelni. Veronika, karamell, jéghideg, mentes legyen, de leginkább jégkása, ez már Flórától érkezett. Hát így várom üzeneteit ebben az órában, szóljon hozzám Facebook oldalunkon hirdetett játékunkhoz, mi a kedvenc fagyi ebben a forróságban, én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékában, és a végén lehet egy jó forró pizza. A nyeremény Száfidóval, Pápa Jócival és majd a Flip the Script-tel folytatjuk egy kis funky státita listában. You to me!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

You to me, a Flip Dust Scriptől egy csöpetyi funkit a hétfői melóhoz. A melegben mindjárt nézek hőmérsékleti adatokat is. Hát tényleg azért izzasztóak itt ezek a percek. 35 fok van, és úgy néz ki, hogy holnap még melegebb lesz, úgyhogy jól fog esni hazafele egy fagyi. Már csak az a kérdés, mire esik majd a választása, így láthatatlanul milyen fagyit fog keresni a hűtőpultban. Itt tettem fel a kérdést, így jönnek az üzenetek is. Elég sokan hozzászóltak már. Ágnes a citrom és a zöld alma kombót szereti, sós karamell a Csaba. Választása lesz majd, hogyha hazafelé bemegy a fagyizóba. Anett a citromot, Tibor pedig a pisztáciát szereti. Aztán előkerült a puncs, méghozzá Barbarának üzenetéből. És a délnél is az egészség a legfontosabb, mindegyik cukormenteset szereti. Margó sárga dínje, de szerintem ez mangó sárga dínje akar lenni. Adrien így válaszolt, Nikoletta ezzel szemben egyáltalán nem válogatós, mindegy, csak hideg legyen. Egyébként észrevette, hogy javarészt a gyümölcsös fagyik kerülnek az előtérbe, nem ezek a himi-humi mindenféle névvel megáldott nyalámságok, hanem javarészt a gyümölcsöket részesítjük előnyben. Hát így alakul itt a mai játékunk. Várom az ön hozzászólását is, és ezzel regisztrálom a Pizza Mafia játékába. Így nyerhető majd a szuper pizza menü meg a 4 órai hírek előtt. Közben jönnek a dalok. Gáspár Laci énekel, füllet forró nyár, ezt már itt halljuk. Aztán Blake Sheltonnal, Gwen Stefanival lassítunk, bárhogy kérném pedig majd Vastag Csaba szerzeménye mindjárt.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Don't have to leave this town to see

Bárhogy kérném, Vastag Csaba énekelt, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és fagyizunk, nyalakodunk tovább, miközben pörögnek a slágerek, majd Tom Novival, Limával a Take-It nem sokára hallgatható, előtte pedig beszélgetünk a fagyiról, a kedvenc fagyijáról, melyben a forróságban segít átvészelni a perceket, mondjuk a hazaúton, esetlegesen miközben várja a buszt, persze hát a buszra nem lehet felmenni fagyival, ezt mindenki tudja. Na de hát az, hogy milyen fagyit választ, ez már mindjárt más kérdés, és ezzel egy jó irányzott üzenettel ma nyerhet, méghozzá a Super Pizza menüt a Pizza Mafiától. De valam őszintén, hogy nekem a savanykás ízek jönnek be, én nem szeretem ezeket az édes dolgokat, bár hozzáteszem azt is, hogy cukormentesen szoktam fagylaltot fogyasztani, az egy döntés, semmi extra, az ember próbál vigyázni az egészségére, és nem cukorhegyet nyalogatni, persze hát az édesítőszer sem jobb, szokták volt mondani. Szóval ez az én döntésem, a savanykás ízeket, a grapefruitot, ilyeneket szoktam keresgetni. Az önét pedig hát szívesen olvasom, ha megosztja velem. Van még hely bőven Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keresse a kérdést, szóljon hozzá az összes! Mármint István kedvence, ez hogy néz ki, bemegy a fagyizóba, 17.624 gömbben jön ki. Azért ez így kemény. Jó kis étvágy. Cukormentes, citrom, Katalin, csoki minden fajtája, Erika, és itt van az egyetlen olyan hozzászólás, aki azt mondja, hogy csak gyümölcsöt ne, Péter írt nekem így üzenetet, Zsanett pedig a mangót szereti, mindenképpen hideg legyen hozzá teszi. Nagyjából 20 percünk van még a mai játékot illetően, van idő bőven, hogy megfogalmazza gondolatát, én pedig hozom a dalokat addig is. Tom Novival, Limával jönnek a klub sikerek sorra, méghozzá Take It-tel, aztán a Kavarog, a Honeybee újdonsága is itt, a Best FM.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Kavarog, milyen jó az a kis dalocska, ugye? A Honeybees énekelt, Jack Radix pedig a folytatásként, az utolsó 10 perc pedig a játékunkat illetően. Keresem ma is a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni a kérdéshez, milyen fagyit választ ebben a forróságban? Itt tettem fel a kérdést, így várok még üzeneteket, 10 perccel van, tehát aztán majd sorsolok, és megtudjuk, hogy ki viszi haza a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt. Sometimes your nightmare turns into your

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 4 óra, jönnek a friss hírek itt a Best FM-en, aztán pedig majd a közlekedési infók, hogy segítsem az úton lévőket is. Még előtte zárjuk le mai játékunkat, és nézzük, hogy ki viheti holnaptól haza a szuper pizza menüt. A kérdés erre a forróságra hajazva az volt itt a mai napunkat értendően, hogy milyen fagyit választ, mivel hűsíti magát. Ha van lehetőség egy jó kis fagyit választani, akkor mi lesz az? Mi lenne az? Rengeteg üzenet érkezett sokan, a gyümölcsös fagyikat emeljük ki, és az is elmondható, hogy azért általában nem ezek a fantázia névvel ellátott fagylaltok jönnek be nekünk. Dubai csokit nem is olvastam meg, semmilyen kókuszos fagyit sem olvastam. Ezzel szemben a sós karamella megjelent, a citrom szinte minden harmadik üzenetben, egy-két zöldalma, egy-két csoki, egy-két málna, de javarészt tényleg a gyümölcsös fagyikat szeretjük, derült ez ki ebből a kis játékból, és nézzük, hogy ki nyert. Mangó sárga dinnye a kedvenc, gyümölcsös fagyi a legjobb a melegben, Adrien így játszott velünk, így nyerte meg a szuper pizza menüt. Gratulálok, jó étvágyat kívánok, holnaptól át is veheti nyereményét. Köszönöm mindenki hozzászólását, tartson velem a következő órában is, amikor közlekedünk. Most meg jön Dani a hírekkel.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba. A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő, Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Közös ügy lett a környezetvédelem. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszál csapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a kétnapos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 kilométer megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 4 óra után, most már fókuszban a közlekedés. Ma is várom észrevételeit az utakról. 35 fok van odakint, árnyékban, az autóban bőven 50 fok felett is lehet a hőmérséklet. Mindenképpen készüljön folyadékkal.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Elképesztően fontos, hogy ne legyünk figyelmetlenek, hogy foglalkozunk a passzív biztonsági rendszerekkel ebben a melegben. A figyelmünk, a reakcióidőnk az nagy mértékben romlik, és így könnyen megtörténhet a baj, úgyhogy fel is hívom figyelmét, kösse be a biztonsági övet, és bármit lát az utakon, ossza meg velem 30-333-1039. Közben készülünk a 35-ösön, faápolási, gajazási, kaszálási munkák kezdődtek, ez jelenthet ott kisebb fennakadást, nagyon figyeljünk a magyar közút dolgozóira, hálózatbővítés miatt forgalomkorlátozás a Nagyvárad utcában, ezzel is számolnia kell. Ez egyébként elég kellemetlen helyen van, a Nagyvárad utca és a Bocskai utca kereszteződésében. Parkolási gondok a városban, ott a Korzó környékén rengeteg helyen ki van téve megállni, vagy megállni és várakozni tilos tábla, melyre fittyet hányva nagyon sokan megállnak, hát ez nyilvánvalóan a közterület megsértése, ezért majd bírság érkezhet, akár 65 000 forintig terjedőleg, de itt egyébként könnyen feljelentés is lehet a vége, úgyhogy én mindenkit kérnék, hogy ne álljunk meg az ilyen területeken, figyeljük a táblákat. Csak 10 perc ma is, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, öninspiráció, ez a téma.

javát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Óriási sikerek, sok-sok útinfó, melyhez ön is csatlakozhat, ha dob egy üzenetet 33 33 33 9. Mantránkot jól ismerjük már, inkább a Viber-t ajánlom, a sokkal kézenfekvőbb, nekem is, mert egyszerűbb megnyitni. Szóval hát várok üzeneteket, segítsük egymás az utakon, és én is mondom, mire érdemes készülni. Továbbra is tartanak a városban a közműfedlapok szintbe helyezési munkálatai, a 4-es út Kert utcai szakaszánál sávlezárásra is számítania kell. Erős áramú hálózat bővítés a Nagyvárad és a Cucor-Gergely utcai csomópontban, ez is azért fennakadásokat okozhat. A Törpe utcán felmarták az útburkolatot, itt is van mire figyelni, tehát mérsékeljük a tempót, észrevételeket várok, keresjük meg együtt a rendőröket, tegyünk egészségünkért, érkezik a Csak 10 perc. Öninspiráció a téma most.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Egy nagyon érdekes téma, hát különben sokszor kezdtem így ezt a műsort, de hát egye fene, de nem fognak ebbe csalódni a mai nap folyamán sem, hiszen ma ilyen one man show következik. Na persze nem azért, mert egyedül fogok beszélni, hanem azért, mert ma is egy olyan vendégem lesz, akivel egy jó témát fogunk kitárgyalni. Köszöntök mindenkit, Csak 10 perc, a csak10perc.hu weboldalon keresztül hallgathatják vissza az összes adásunkat. Én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár Józseffel beszélgetek, lelkész léleggyógyász barátommal. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szia!
6: Csak 10 percig itt vagyok, szia!
5: Nagyon jó, köszönöm szépen, akkor csökken így az időm, úgyhogy hadd adnom kell a dolgokat. Egy hallgató egy rádióban, nem a miénkben, egy rádióban hallott egy beszélgetést.
6: Ez egy teljesen felesleges dolog volt a részéről más rádiót hallgatni, kikérem magamnak.
5: Nagyon jó, nagyon köszönjük, így van. De ez a mi szempontunkban most jó, mert hallott egy olyan beszélgetést, ami az öninspirációról szólt. És azt mondta, hogy beszélgessünk már egy picit erről, mert ő abban a világban él, abban a hitben, amikor is mindig mástól várja ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán neki ez ilyen meglepő volt ez az egész, ami ezzel a témával kapcsolatban feljött, és hogy mi a véleményed szakemberként erről a dologról? Egyáltalán van ez? Mi ez? Mit jelent ez?
6: Van, de egy kicsit kezdeném másik oldalról. Tehát még mielőtt az öninspirációról beszélnénk, előtte ugye arról beszéljünk, hogy hogyan él a legtöbb ember. A legtöbb emberről azt mondjuk, hogy általában tudattalanul él. Ez nem azt jelenti, hogy tudatlanul, hanem hogy tudattalanul. Ez ugye egy másik kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nincs tudatosság a legtöbb ember életében. Tehát nem a tudás, hanem a tudatosság az, ami hiányzik. Ugyanis azt láttuk, és abban nevelkedtünk fel nagyon sokáig, hogy tulajdonképpen majd a világunk, a rendszerünk, az államunk, az besodor bennünket óvodába, iskolába, szakmát tanulni, onnantól kezdve házasság jön, gyerekek, leéled az életed, nyugdíjas leszel és meghalsz. Tehát gyakorlatilag nagyon nem volt mind gondolkodni, és ez ugye nagyon-nagyon sokáig Magyarországon is, mint egyfajta rendszer működött. Aki ugye gondolkodott, azokat az a rendszer nem nagyon szerette, aki önmagát akarta inspirálni, őket pedig nagy részt pedig még üldözték is, mert miért akarsz te tudatosabban élni, mint a többi? Ezért kaptunk köpenyt, hogy legyünk egyformák, ezért kaptunk nyakkendőt, hogy mindenki egyforma legyen, és igazság szerint egy nagy rendező elvet kellett volna nekünk követnünk, és abból kellett volna mindenkinek a maga boldogságát megtanulnia. Azt mondjuk, hogy a legtöbb embernek nincsen konkrét meghatározott célja vagy elve, ami szerint élne, hanem azt mondja, hogy én hajtom a napokat egyiket a másik után, elvégzem azokat a feladatokat, amelyeket az élet elém sodor, de igazából ebben nincsen semmi előremutató vagy semmi tervszerű. Aki öninspirációval bír, saját magának állít fel feladatokat, elérendő célokat, következő lépést, és tudni akarja, hogy A-ból C-be az út mindig B-n keresztül vezet. Aha. Röviden ennyi.
5: Hát ez szuper, de azért még vannak kérdéseim. Na. Ha már úgy nőttünk fel, hogy egy ilyen közösség inspiráló és egy ilyen közösség felfogású világ alakult ki közöttünk, Ez ugye, ezt lehet úgy is érteni, hogy itt ugye nem mindenki ugyanolyan képességekkel rendelkezik, éppen ezért az erősebbek segítik majd a gyengébbet, és így a vezető gondolkodása alapján sokkal jobb lesz az átlag, mint hogy lesznek nagyon jók, és nagyon sok rossz lesz.
6: Igaz, csak erre azt mondom, hogy én most a saját magamra gondolok, akkor én az átlaghoz soha nem akartam tartozni.
5: Aha.
6: Mindig azt gondoltam, hogy az átlagba az nem az én utam. Én azt gondolom, hogy amikor úgy nevelünk fel egy gyereket, hogy merjen saját maga lenni, hogy vallja be, hogy mik azok, amik nem mennek úgy az életében, mint a többieknek, viszont vannak olyan lehetőségei, vannak olyan talentumai, amivel meg több, mint a többi, azt gondolom, hogy akkor az mer valamilyen lenni, akinek ez a valamilyensége, ez a birtokában van. És amikor az ember megvalósítja önmagát, vagy megvalósítja a terveit, álmait, és mindent az életében, és hogyha abban még sikertelenségek vannak, amelyeket én magamnak köszönhetek, akkor itt nem lesz traumás élethelyzet, mert a jónak és a rossznak az ember életében egyaránt van helye, és mind a kettőnek van valamilyen haszna.
5: Aha, egy hallgató küldte rögtön üzenetbe, hogy én úgy lógok ki a sorba, hogy nem állok be. Hát jó igen. Mondás ez is, igen. Igen. Igen. De igen. Lássuk be, hogy azért ennek a közösségnek van egy védőhálója. Ugye te mondtad azt, hogy a régi felfogás alapján épüljenek lakótelepek, mindenkinek legyen munkája, legyen mindenhol közösség, ennek a közösségnek...
6: És egy nagy olvasztó tégelyben legyen mindenki tulajdonképpen egybezárva.
5: Így van, pontosan, akkor tudjuk kalibrálni ezeket a dolgokat. Azért most sokat alakult ez a világ, azért ebből a szempontból, hiszen elindultak az emberek a saját megvalósítás irányába. Ez az öninspiráció?
6: Ezek voltak annak idején, tudod, a GMK, a palackozott italokboltja, meg a magánzók. Tehát ez így indult el, amit most elmondtál.
5: Igen, meg az voltak ilyen,
6: akik ebből megpróbáltak ebből kitörni. A Traffic például ilyen volt.
5: Aha, igen. És tulajdonképpen akkor ez így szét is választja ezt az egész csoportot, ugye?
6: Igen, és nagyon érdekes, hogy azt, amiről most beszéltünk, őket úgy hívtuk, hogy meg úgy hívjuk, hogy vállalkozó. Ugye? Ez a nevük.
5: Hát igen.
6: De hogyha most ezt a szót mondjuk egy kicsikét másfajta értelemben használom, akkor azt mondom, hogy vannak, akik vállalják az élet terheit, vállalják a nehézségeket, vállalhatják önmagukat, vállalhatják a sikereiket, vállalhatnak sokkal több munkát, mint mások, ők a vállalkozók.
5: Igen, tehát azért ismerünk olyanokat is, akik azt mondják, hogy nekem kell a biztonság, a garancia, úgy tudok kalkulálni az életemet, nem vagyok kíváncsi, hogy mi a hegy csúcsa, nekem tök jó itt a lankás domboldalon.
6: Ott is kell maradni, mert a leges, legfontosabb dolog, hogy az saját életmódom, a saját környezetem, az egészségem, a lelki nyugalmam és a boldogságom az igenis olyan dolog, amihez nekem mind kell, hogy közöm legyen. Ha én így vagyok boldog a hegy alján, akkor nekem nem szabad felmenni a feléig sem.
5: Tehát akkor nem akar mindenki milliárdos lenni?
6: Nem. És azt gondolom, hogy a világ így kerek. De azt mondom, hogy milyen a hobbim, milyen a munkám, milyenek az emberi kapcsolataim, azok engem mind meghatároznak, és ahányan vagyunk, ez annyi féle. És ha beszélsz valakivel az életével, akkor valakinek mindenben csak a félig telt pohár jön, a mi nem sikerült teljesen, a mi lett csak majdnem, míg egy ugyanilyen élettel egy öninspiráló ember azt mondja, hogy ezt is elértem félig, itt is majdnem a csúcsra jutottam, meg ezt is majdnem megszereztem, és ezért tök boldog vagyok.
5: Aha. Hogy lehet ezt százalékosan elképzelni, mondjuk egy sokaságnál, nem most nem Magyarországra vetítve, hanem úgy általánosságba véve?
6: Ezt nem tudom neked megmondani, amit már mondtam korábban, amikor a jóslást tanították, akkor pont hiányoztam.
5: Akkor hiányoztam. Igen, igen.
6: Ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogyha mindenki körülnéz a maga környezetében, akkor meg kell néznünk, hogy az öninspirálóból, a saját magából építkezőből, én azt mondom, hogy én a saját környezetemben azt mondom, hogy ebből van egy 30%-nál talán nem több.
5: Aha.
6: Van egy, szerintem egy ilyen 40-50, akik sodródnak az árral, a többiek pedig hol ide, hol oda csapódnak az életük bizonyos fázisában, van, amikor törekednek arra, amit elmondtál, hogy a hegy alján ott nekünk nagyon jó, csendben, békében, aztán időnként van egy-egy olyan életszakasz, amiben megpróbál akár még a hegy tetejére is felmászni.
5: Hát azért van veszély egyiknek is, másiknak is, nem?
6: Nyilvánvalóan van veszélye, de én azt gondolom, hogy az életről soha senki nem mondta azt nekünk, hogy nincsenek mellékhatásai, meg veszélyei, de a sikerek is ebből jönnek.
5: Értem.
6: Azt gondolom, hogy amikor valaki találkozik egy pszichológussal, és meri azt vállalni, hogy egy jó személyiségrajzot kapjon magáról interjúk és tesztek elvégzése után, és a pszichológus bemutatja az embert saját magának, akkor ott ezeknek az embereknek látom az arcán, hogy milyen sokszor jön az, hogy ők tulajdonképpen egy-egy ilyen lelki beszélgetés után rájönnek arra, hogy amit eddig tettem az életembe, aha, akkor én ezt azért tettem, gondoltam így, mert akkor én ilyen vagyok. És akkor azt mondjuk, hogy igen, az munkánk egyik legszebb része, bemutatlak téged saját magadnak. És valaki azt mondja, hogy oké, de én ebben változni akarok. Tessék nekem abban segíteni, eddig a hegy alatt éltem, a lankán, ahogy te mondtad, azt gondolom, hogy az életem következő szakaszában szeretnék hegyi ember lenni. És akkor ezen lehet változtatni. Mert amíg az embernek élet lehellete van az orrában, addig képes saját magán is változtatni. Ha eléggé utálja azt, amit él, és van benne elég akarás ahhoz, hogy változtatni tudjon.
5: Két gyors kérdés csak a végére, hogy most azt nem értem, hogy aki oda megy hozzád, az nem tudja magára, hogy melyik csoportba tartozik.
6: Nem feltétlenül kell, hogy tudja, de ez nem skandallom.
5: Aha, értem.
6: Az önismeret az nem egy olyan dolog, amivel mindenki rendelkezik. Valamilyennek mindenki ismeri magát, csak az nem biztos, hogy az, ami valóban benne van.
5: Értem. És a végére egy hölgy kérdése, és ez tök jó. Mi van akkor, hogyha a két különböző csoportban lévő emberek összeházasodnak?
6: Izgalmas, érdekes és feszültségekkel teli életük lesz.
5: Nagyon köszönöm, letelt az időnk, én ezt nagyon élveztem. Fú, megint sokat tanultunk. Molnár Józseffel beszélgettem a mai nap folyamán is, csak 10perc.hu, itt hallgassák vissza az adásokat, és remélem, hogy sok élvezetes percet fognak megint hallani. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked.
6: Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Üzenet Kisvárdáról kezdik akkor külterülettel, a Mátyás Király úton kint vannak a rendőrök. Négyesen van még figyelem a Téglási 60-asnál legalábbis hallgatóinktól. Ez az üzenet érkezett. Egyébként egy országos razziát készítettek elő a rendőr őrei méghozzá héten. Ez lett volna a sebességmérő akció, mely elmaradt a forróság miatt. Én azért felhívnám a figyelmét, hogy a trafiboxoknak nincs melegük. Ők bármikor is fényképezhetnek minket, és jó pár van a városban, na meg a külterületen is, és a drónok is dolgozhatnak. Mindenkitől extra figyelmet kérek, tudom, hogy fáradtabbak, tudom, hogy kicsit elcsigázottabbak vagyunk a melegben, nehezebben alszunk, de fontos, hogy 100%-osan koncentráljunk az úton, nehogy balesetről is be kelljen számoljak. Ha lát valamit, pedig ossza meg velem 30 333 1039. Egy jó kis szeptemberi dal, pontosabban az előadó ő, ez a Cry for You után majd a Labirintus vetszával, melyet hallgatunk, és nézzük, hogy változik-e az üzemanyag ára.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal Danitól itt a Best FM-en, előttem pedig már a holtankoljak.hu adatai, mely arról szól, hogy egy kicsit javított a forint az USA dollárhoz képest, a fizető ereje erősödött, így most 315 forintot kell fizetnünk egy USA dollárért. A Brent olaj értéke esett néhány dollárnyit, 87 dollár most a fekete arany hordója. Ez a múlt heti 92-97-hez képest mindenképpen jól hangzik. Egyelőre még nincsen változás. A töltőállomások árait illetően maradnak az átlagárak a benzinnél 6,17, a gázolajnál 662 forinton. Hát voltunk már ettől jobb helyzetben, és voltunk ettől sokkal rosszabban is, úgyhogy így érdemes tankolni. holtankoljak.hu, ha történik valami, akkor pedig hozzam itt a Besten Danitól. Friss hírek a folytatásként, nálunk pedig egy pár fontos változás az energiatakarékosság jegyében 5-kor.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítástechnika. Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
4: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
5: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő, Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elindult a pótfelvételi, fizetős lesz szombaton a parkolás. Élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás. A Nyíregyházi Egyetemen több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú. Egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pult felvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pult felvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír VV Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A Búzatéri, a Józsavárosi, az Örökös és Sóstói piac, valamint a Tokaji úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kórus-zene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Az utolsó 60 perc előttünk, melyből már egyébként négyet ki is pipáltunk, Product GMB pedig Carlos Santanával készülődik, a Dirty Dancing dalt poroljuk le itt az óra elején is. Nézzük itt a fontos változásokat az energia takarékosság jegyében. Már is hozom a részleteket.

A summer time, oda kint, ezt mindenki tapasztalja, hát igen, csak meleg van, 36 fok még mindig a hőmérőn is. Igazából majd csak a következő óráktól, 7 órától kezd majd csökkenni a hőmérséklet, hát nyilvánvalóan itt van a forróság, holnap még inkább oda csavarnak, 40 fok is lehet, illetve hát még 41 is az előrejelzések szerint, de hát erről majd beszélünk nem sokára. Addig pedig nézzük, hogy az eddigi forróság, a vízhiány, a paksi atomerőmű blokkjainak leállításával kapcsolatos intézkedések hogyan néznek ki, meg hát nyilvánvalóan érintenek minket is. Sóstó Gyógyfürdők ZRT augusztus 4-től nem üzemel, az Aquarius élményfürdő szauna világa, ők így próbálnak spórolni, ezzel számoljon, ide én azért nem mennék, bár azt gondolom, hogy ebben a forróságban talán nem a szaunára vágyunk. Energiatakarékosság jegyében módosul a szökőkutak működési rendje a Sóston, tudja ez a zenélő szökőkút, átmenetileg itt is változások, harmadikától a mai naptól a zenélő szökőkút eddig 11 és 23 óra közötti működése helyett 12 és 18 óra között üzemel. Tehát itt egy kicsit szűkítettek a látványosságon az energiatakarékosság jegyében a tartós hőség miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal átmeneti intézkedést vezet be. Augusztus 3-án és augusztus 8-a között 11 órától az ügyfélszolgálatok zárva tartanak. Ezek úgy hirtelen, melyre számolnunk kell, mindent egyébként megtalál a Best FM oldalán, de hát itt vagyunk önnek mi, és tájékoztatjuk a fontos változásokról. A Tükör Ákostól, mert hallgatunk a Shivers, Ed Sheeran és Nagy Bogi várni rád dala, itt a következő trió.

Ezek már a lelazítós dalok, méghozzá Praise You címmel. Fatboy Slim hozta sikerét, és nézzük az áthelyezett munkanap kapcsán gondolatainkat. 8-a. Ugye nem felejtett el, hogy a 20-a utáni dolgozós napot, a 21-ét azt áthelyeztük ide, szóval akkor majd egy hosszú hétvége, most pedig egy melós szombat vár ránk, mely hát nyilvánvalóan ilyenkor a városüzemeltetés szempontjából is változásokat hordoz magában. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon Nyíregyháza közterületein található fizető parkolók díjkötelesen használhatóak majd. Ezek mellett a városüzemeltető az állategészségügyi telepet, illetve az ügyfélszolgálatokat zárva, míg a búzatéri, az örökösi, a józsvárosi, a tokaji úti vásártér pedig a megszokott nyitvatartási renddel várja vásárlóit. A közlemény a Best FM oldalán, a Hősök Dala pörög már mindjárt, Diázzal, Régláttalak után Saram és a Part of the Time.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Geszti Péterék első komoly megnyilvánulása, ugye, amikor feloszlott az első emelet, akkor ők összefogtak, és akkor jött a banda, mely mindent elsöpört a popzene piacáról. Egyébként ők azt mondják magukról, hogy popzenét hoztak, és tényleg ez volt az. A Tour de France itt a legnagyobbak között, megvettem eredeti bakeliten, egyszerűen hiányzott, hogy meglegyen nekem ez a lemez 92-ből. Gadzsóval és a So Many Times-zal pedig folytatjuk, időjárási adatok pedig előttünk már a holnapra, ami továbbra is forró perceket rejteget. A legfrissebb adatok szerint a reggel is tart majd ilyen 20 fok környékén indulhat, keleties szél kíséretében is 8 órakor már 26, 10 órakor már 32 fok várható, a legmelegebb órákban 15 óra körül már a 40-et súroljuk, és akár itt meg sem állunk, bizonyos előrejelzések szerint még ettől feljebb is húzhat a hőmérő higanyszála. Egy kis segítség a jóban, majd délután, kora délután fordul a szél, a kezdetben nyugatias meleg áramlás, ilyen 16 óra környékén megfordul, északi, északkeleti szél kíséri majd innen a múló perceket. Hát nagyot nem fog esni a hőmérséklet, de talán egy kis hűsölésre adhat lehetőséget. A pollen terhelés továbbra is a csalánfélék szempontjából magas, erre is számoljon. Mindenképpen most már szednie kell a gyógyszert, ha allergiás, mert ennek idő kell, mire kifejti a hatását, mondják ezt a szakemberek negyedike. Dominika Domonkos, ők az ünnepeltek, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. Gadzsóval a So Many Times, Ember Márkékkal az Átirat, ez a Darabokra törted a szívem, és Ultra Nate Free dala is még itt a végén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már az utolsó másodpercek, amikor is lezárjuk itt a hétfő délután. Adom át a helyem, jön a Night Shift, lendületes house, slágerek tőlük. Tartsanak velük is, én pedig elteszem magam holnapra, mint egy jó befőt felkúszok a szekrényre. Vár a család, jó pihenést kívánok mindenkinek. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Akácgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület bándorgyűlésének részvevői a Baktoló Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50.000 forintos helyszíni bírság is kiszabható, magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsú díszbogán megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszál csapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záróállomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 kilométer megtétele után Nyíregyházán ér célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

lemezjátszóknál. Lauer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a pótfelvételi, fizetős lesz szombaton a parkolás, élményekkel teli augusztus Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen, több mint 80 képzésre lehet még jelentkezni. A meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek, tudatta az intézmény. A képzések mindegyike önköltséges finanszírozási formájú, egyes szakok pedig akár angol nyelven, többféle munkarendben és telephelyen is elérhetők. A pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig adhatnak bejelentkezést azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A Nyíregyházi Egyetem a pótfelvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az egyetem honlapján lesznek elérhetők. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton. Ezen a napon nyíregyházak közterületein található fizetőparkolók használata díjköteles. Hívja fel a figyelmet a Nyír VV Nonprofit Kft. A város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak. A búzatéri, a józsavárosi, az örökös és sóstói piac, valamint a tokai úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek, közölte a társaság. Élményekkel teli augusztus várja a nyíregyháziakat és a városba érkezőket. Fesztiválok, kulturális programok, szabadtéri előadások, koncertek is szerepelnek a programok között. Augusztus közepén ismét a kóruszene fővárosává válik Nyíregyháza. A 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál hazai és külföldi kórusokat, hangversenyeket, gálakoncerteket kínál a közönségnek. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret, és átadják a városi kitüntetéseket is. A hónap végén augusztus 21-e és 29-e között zajlik a jubileumi 25. Vidor Fesztivál. Itt 19 helyszínen több mint 120 program várja a közönséget. Olvasható az önkormányzat közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kácgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrésfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület pándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50.000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsúdíszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

száz a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepek csapata nyerte meg az első egyetemi PET-kupát. A részvevőknek először saját PET-hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterépen gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgatók kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záróállomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásáros-Naminból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a bestepemet, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, Best FM ott van veled.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nagyon jól vesztem, megisztem ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Dog Child. Big Rocker.